0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Újabb segítséget kapnak a pokoli kór ellen küzdő szőlős gazdák. Indul a gidamentő program. Varga duplázott, vertük a finneket a Puskásban. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Vállalkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlős gazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Győzelmet aratott idei harmadik felkészülési mérkőzésén Marco Rossi csapata. A futballválogatott 2-1-re verte a finneket a Puskás arénában. Több mint 53 ezeren voltak kíváncsiak a találkozóra. A mieink mindkét gólját Varga Barnabás szerezte az első fél időben. A második játék részben feljöttek a vendégek és szépítettek is. Folytatás a jövő kedden. Debrecenben Kazahsztán lesz majd az ellenfél. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új Intercity-k, hévek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek, segítik a generációváltást az agráriumban. Szoros meccsen vertük a finneket a Puskásban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: A Bánkitóba fulladt egy 15 éves fiú, egy iskolai kiránduláson történt a tragédia a Szabadstrandon. Miután a diák elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal megkezdték a keresését. Nem sokkal később a rendőrség, a különleges mentők, búvárok és a katasztrófavédelem munkatársai folytatták a kutatást. Késő délután találták meg a tanuló holttestét. A rétsági rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja a végzetes eset körülményeit. Győzelmet aratott idei harmadik felkészülési mérkőzésén Marco Rossi csapata. A futballválogatott 2-1-re verte a finneket a Puskás arénában. Több mint 53 ezeren voltak kíváncsiak a találkozóra. A mieink mindkét gólját Varga Barnabás szerezte az első fél időben. A második játék részben feljöttek a vendégek és szépítettek is. Folytatás a jövő kedden. Debrecenben Kazahsztán lesz majd az ellenfél. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Itt vége van, itt a Retro Rádióban fantasztikus nyereményekkel, ezek ma is és holnap is várják majd önöket. Én pedig a legnagyobb slágereket hívom segítségül ahhoz, hogy tényleg felébresszem önöket. Nem sokára olasz kedvencünk Eros Ramazzotti következik, jön majd az Unisex is egy slágerrel, most pedig vissza a 90-es évek buli világába. Real McCoy és Love and Devotion itt a Retro Rádióban.

Rádió Rádió minden idők legnagyobb slágerei, Unisex és a Szebb Holnap szólt az előzőekben, és szerintem már a ma is gyönyörű, legalábbis ami az időjárást illeti. Tényleg itt a nyár, ma is 28-30 fokkal kell számolnunk, és sok napsütéssel, maximum az ország délkeleti részében jöhetnek felhők, ott egy-egy kisebb zápor is előfordulhat majd. Nálunk pedig előfordul nem sokára a Nickelback egy slágerrel, most pedig a Spin Doctors, ez a Two Princes a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön fél hét van, a következő fél órára olyan előadók slágereit készítettem be, mint Tina Turner, a Roxette, vagy az Aha, és jön a hírek után Madonna is. Like a Prayer nem sokára minden idők legnagyobb slágerei között.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, afrikai sertéspest is rendkívüli lépések következnek. Járókelőkre lövöldözött egy fiatal 60-ban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, és további védelmet biztosítanak a már védett erdőknek. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
4: Ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni. A telep körül valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, hogy ezt fel teljes bizalommal.
3: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a fiatalt, aki szórakozásból járókelőkre lövöldözött egy autó ablakából 60 belvárosában. A gázzal működő airsoft fegyver műanyag golyót lőtt ki. Két gyalogost eltalált, mindketten 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szenvedtek. A 20 éves tettest felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte a 60-i járásbíróság. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Báj Alex és a kedvesem, a sláger, amelyet Alex kijutott egyébként akkoriban mindenki legnagyobb meglepetésére az Eurovíziós Dalfesztiválra. Én emlékszem, akkoriban háttérmunkában ott dolgoztam az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatóján, és hát Alex nagyon-nagyon félénk fiú volt akkor még, ez ma már nem feltétlenül mondható erről, de ez nem is baj, és igazából szerintem ő volt a legjobban meglepődve azon, hogy mennyire sokan szavaztak rá, pedig szerintem megérdemelte. Báj Alex után nem sokára a svéd Roxette következik, most pedig nagy kedvencem Tina Turner, ezt tőle a The Best, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Június 6-a van, itt a nyár. Tudom, hogy valahol hűvösebb az idő, tegnap is többen jelezték nekem. Itt a főváros környékén nagyon-nagyon meleg van, és elvileg a meteorológiai szolgálat ezt írja az ország többi pontjára is, hogyha mégsem így van, akkor náluk lehet kérem szépen reklamálni. Az biztos, hogy június 6-a, és a Norbertek meg a Szintiák ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot kívánok, és 199 éve egy ilyen június 6-ai napon tartották meg az első lóverseny Pesten. Egyébként Széchenyi István egyik újítása volt, hogy elindultak Pesten is a lóversenyek. Az első versenynaphoz egy új lovaglóiskola megnyitása is kapcsolódott. Hát nekünk, akinek olyan sok közel leszámítva a szilveszteri ünnepi futamokat nincs, a lóversenyhez talán csak a Família Kft-ből maradt meg az alamuszi csigavér, oda-vissza tétre és nem befutóra. Minden esetre nagyon sok boldogságot kívánok bárkinek, aki a mai napon bármit is ünnepel, és küldöm majd az alhamos pedig a Republik slágerét.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 7 óra van, ha valamiért érdemes felébredni. Az szerintem a hétvége, a jó idő, vagy pedig olyan slágerek, mint Raptamestől a Lonely No More. Vagy Ricky Martintól a Living La Vida Loca. A következő órában ezek is jönnek itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új értékelési rendszert kapnak a tanárok. 122-vel rongyolt Pesten az Andrássyn egy autós. Indul az országos gidamentő program. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
4: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősúta találkoznak.
3: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 7 óra múlt, további jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában pedig olyan előadók lesznek a segítségemre az ébresztésben, mint Ricky Martin, Rob Thomas, Michael Jackson, vagy pedig most Chris Rea, ez a The Road to Hell, a Retro.

Petro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 4:08 van a mikrofonnál, Leirer Tímea. Itt olvasgatva a híreket, van egy jó információm, ugyanis érdekes trend terjed a világban. Egyre többen próbálnak tudatosan beszélgetni idegenekkel, és szerintem ez jó hír, közelítés. Nem randiról van szó, csak pár mondatról a buszmegállóban, a boltban, és kutatások szerint ezek az apró emberi kapcsolódások sokkal jobb kedvre derítenek minket, mint gondolnánk. Na, ennek örömére jön is valaki, akivel én bármikor szívesen szóba állnék, de tényleg, sokan a Matchbox 20 front embereként ismerték meg, de Rob Thomas szólóban is kiváló. A Lonely No More volt az első igazi slágere, kicsit melankolikusabb a mondani való, mint maga a sláger, de talán éppen ettől jó. És szó itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. A KFT-vel most egy kicsit megidéztük a balatoni nyarakat, és úgy tűnik az időjárás is partner hozzá. A hétvége nagy részében napsütés várható, csapadékra a délkeleti ország részben lehet számítani. És ha már nyár és napsütés meg mediterrán hangulat, akkor jöjjön valaki, aki ebből karriert épített. Ricky Martin gyerekként még egy fiú csapatban énekelt, de hát szólóban ismerte meg őt az egész világ. Jöjjön tőle a Living La Vida Loca a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Június 6-a szombat van, boldog névnapot Norberteknek és Szindiáknak. Mindjárt 7:30, ha nem ébredtek fel eddig, akkor erre a slágerre garantáltan felfognak. Mike Oldfield és Shadow on the Wall a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Startol a generációváltást segítő pályázat az agráriumban. Diák tragédia a Bánkitónál. Varga duplájával vertük a finneket a Puskásban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalkozások támogatására is. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
2: A Bánkitóba fulladt egy 15 éves fiú, egy iskolai kiránduláson történt a tragédia a Szabadstrandon, miután a diák elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal megkezdték a keresését. Nem sokkal később a rendőrség, a különleges mentők, búvárok és a katasztrófavédelem munkatársai folytatták a kutatást. Késő délután találták meg a tanuló holttestét. A rétsági rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja a végzetes eset körülményeit. Győzelmet aratott idei harmadik felkészülési mérkőzésén Marco Rossi csapata. A futballválogatott 2-1-re verte a finneket a Puskás arénában. Több mint 53 ezeren voltak kíváncsiak a találkozóra. A mieink mindkét gólját Varga Barnabás szerezte az első félidőben. A második játékrészben feljöttek a vendégek és szépítettek is. Folytatás a jövő kedden. Debrecenben Kazahsztán lesz majd az ellenfél. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei június 6-án szombaton. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Hát kevés sláger van, ami annyi generációt köt össze, mint az Abba Dancing Queen-je, ezzel fogjuk folytatni. Érdekesség, hogy ez volt egyébként a svéd zenekar egyetlen amerikai listavezető slágere, de tényleg világszerte rengeteg nagy sikerük volt, mind a mai napig imádják őket, egyébként Amerikában is, de csak ez lett listavezető. A dal első változatát még hónapokkal a megjelenés előtt bemutatták egy királyi eseménye Svédországban, és azóta nincs olyan buli esküvő vagy retro est, ahol nem mozdulna meg rá a közönség. Jöjjön tehát a sláger, ami közel 50 év után is garantáltan megtölti a táncperkettet, akár még egy reggeli órán is, Abba és Dancing Queen itt a Retro Rádióban.

Jó minden idők legnagyobb slágereiket, 2 perccel vagyunk 3:48 után. A következő órára Bíró Bence Péter pszichológus érkezik ide mellém a stúdióba, és a rossz szokásokról fogunk beszélgetni. Nem a sajátjaimról, mert annyi műsoridőnk nincsen, hanem úgy általában a rossz szokásokról, amiből mindenkinek kijut, és mindenki szeretne szabadulni tőlük. Ez nyújtunk majd segítséget a következő órában, most pedig velünk van Pataki Attila és az Edda a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Tudom, senki sem vallja be az összes rossz szokását, de annyit azért elismerünk, hogy mindannyiunknak vannak ilyenek. Nem mindegy, hogy ezeknek mi az eredete, mert ha megismerjük, ha megtudjuk, hogy ez honnan jött, akkor könnyebben tudunk megszabadulni tőlük. Hát ezekről beszélgetünk a következő órában Bíró Bence Péter pszichológussal itt a Retro Rádióban, miközben olyan zenékre, olyan slágerekre lazítunk majd, mint Kate Ryan-től a Désenchanté. Vagy pedig a Bee Gees-től a Staying Alive. 8 és 9 óra között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Afrikai sertéspest is biztonságos a hazai hús. Megfojt minket a beton, ha nem változtatunk. Járókelőkre lövöldözött, gyorsan megszületett az ítélet.
8: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, és további védelmet biztosítanak a már védett erdőknek. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
9: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni. A telep körül valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, hogy ezt fel teljes bizalommal.
8: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csak nem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a fiatalt, aki szórakozásból járókelőkre lövöldözött egy autó ablakából 60 belvárosában. A gázzal működő airsoft fegyver műanyag golyót lőtt ki. Két gyalogost eltalált, mindketten 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szenvedtek. A 20 éves tettest felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte a 60-i járásbíróság. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Leire Tíme, a mindjárt kezdjük a beszélgetést Bíró Bence pszichológussal, és hozom a legnagyobb slágereket Enrique Iglesiastól, Backstreet Boys-tól, és most a Queen-től igazi rádiós himnusz, ez Radio Gaga a retro.

0: lehetnek akár a különböző szenvedélyek is, mint a dohányzás, vagy a túltolt játék, vagy az édességfüggőség. Mi van, hogyha egyszerűen ezek nem rossz beidegződések, hanem valahonnan mélyebbről fakadnak, és valamilyen belső késztetés próbál így utat törni magának. Ezen gondolkodtam, és most fel fogom tenni a kérdéseimet Bíró Bence Péter pszichológusnak, aki már itt van a stúdióban. Szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Kezdjük ezzel a gondolattal, ami így felütötte bennem a fejét, hogy tényleg lehet az, hogy minden rossz szokás mögött valamilyen más hátsó gondolat vagy szükséglet van?
1: Hát, ha nem is minden, de nagyon soknál abszolút igaz ez. És erre talán a legjobb példa az a telefonhasználat nálunk. Ugye mennyien rá vagyunk pörögve ezekre az alkalmazásokra, és ugye pontosan tudjuk azt, hogy úgy vannak kifejlesztve ezek a képernyők, meg a szoftverek, hogy minél több időt akarjunk vele eltölteni, színesek, mint a legszebb gyümölcsök, szórakoztatóak, csilingelnek, és aztán az ember rá tud függeni, de hogy ezek mögött nagyon gyakran vannak belső szükségletek. Hadd mondjak egy egyszerű példát erre, az én pszichológusként a kliens körömből. Azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor azok az emberek, azok, akik a legtöbbször előveszik napközben munkaidőben a telefonjukat, és nyomogatják ezt, akik elfáradtak. Uh-huh. És hogy lehet, hogy azt mondják, hogy ők produktívak akarnak lenni, és ők jól akarnak dolgozni, és hogy ők így nem gondolják magukat fáradtnak, de valahol a testük mélyén van egy szükségletük arra, hogy egy kicsit lazíthassanak, egy kicsit ne kelljen ezzel foglalkozni. Tehát valójában még a telefonozás mögött is lehet egy olyan mélyebb szükséglet, ami az mondjuk a kikapcsolódásnak a szükséglete, és pontosan tudjuk azt, hogy nem csak egy luxus lehet, hanem az idegrendszerünk úgy van kódolva, hogy kell neki a pihenés is például.
0: Tehát tulajdonképpen nem csak magát a viselkedést kell nézni, hanem azt is, hogy mit szolgál, és így akkor talán megtalálhatjuk a gyökeret.
1: Így van. Hát, hogy vannak ezek az edzésfüggő személyek például, és nagyon sok esetben, vagy a játékfüggőségnél is, hogyha mondjuk valaki egy ilyen online számítógépes játékban van elveszve, akkor emögött is nagyon sokszor valamiféle érzelmi igény az teljesül. Lehet az, hogy azt érzem, hogy az életem többi területén nem nagyon vannak sikerélményeim, de ebben megbecsülve érzem magam. Már 122-es szintű vagyok az adott játékon belül, az sokkal több, mert amikor kimegyek a pályaudvarra, akkor lehet, hogy nekem jönnek az emberek az utcán, ahhoz képest itt én most valaki vagyok. És ez egy teljesen egészséges igény, hogy az ember szeretné magát jelentősnek érezni, értékesnek érezni, és hogy ezt nem tudja megélni az élet más területén, akkor nagyon gyakran erre szolgált akár egy játék, vagy akár valamiféle olyan szokás, ami nem biztos, hogy segít. Mondok erre egy másik rossz szokás például. Biztos, hogy te is találkoztál már olyannal, hogy valaki mondjuk egy születésnapi bulin, vagy egy folyosói pletyka közben valaki másról rosszakat mond. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk tényleg rossz lenne az adott illető, hanem csak, hogy mintha egy kicsit kisebb ítényező sikerét. Valaki szóba kerül, hogy ha valaki nyert egy olimpiai aranyat, és hogy hát persze, de hát csalja a feleségét például. És hogy ezekkel valójában, mintha az ő érdemét akarna kisebbíteni, de ez nem azért történik, ez a rossz szokás, hogy másokat szid, mert nem tudom, hogy rossz hangulatot akar csinálni, hanem mögötte az a szükséglet, hogy nem akarja magát kevésnek érezni, arra vágyik, hogy ő is valakinek érezhesse magát.
0: Na hát félek tőle, hogy ez kemény dió lesz, de megpróbáljuk még kihozni belőle legtöbbet, folytatjuk a beszélgetést Bíró Bence Péterrel hamarosan, most pedig egy kicsit lazítunk Erika Iglesiastól, Bailamos, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retrórádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek. A beszélgető partnere Bíró Bence Péter, pszichológus, a Business Burnout Biblia szerzője, akivel ezúttal a rossz szokásokról beszélgetünk, arról, hogy miért alakulnak ki ezek, tegyük a szívünkre a kezünket mindannyiunk életében, és hogyan szabadulhatunk meg tőlük tartósan. Ezt próbálunk útmutatót adni, több rossz szokás is szóba került már, de ha már így példákat hozzunk, Bence, mi a helyzet a munkamániával? Vagy a halogatással, emeljük ki ezt a kettőt.
1: Én nagyon-nagyon sokat foglalkozom ezzel, és rengeteget, minden héten van legalább 3 előadás, amit tartok, és ott általában szóba kerül ez a munkamánia téma. És volt egy nagyon izgalmas kutatás, azt vizsgálták meg, hogy hol stresszesebbek az emberek, a munkában vagy a magánéletben. Nyelvtesztet végeztek, és arra jutottak, hogy ebben a kutatásban az emberek a magánéletükben voltak stresszesebbek, mint a munkájukban. Aha. És mindig megszoktam kérni az előadásokon, hogy szerintetek ez miért van? És az embereknek általában az a válasza erre, hogy azért, mert a munkában van egy kontrollélményem, hogy legalább ott tudom, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy jól alakuljanak a dolgok. De hogyha valaki mondjuk anyukaként szeretne jól érvényesülni, most megetessem egy cukorral, miközben keservesen sír a cukorért a gyerek, akkor ez már egy sokkal nehezebb dilemma, szemben az, hogy el kell küldeni egy e-mailt például a munkahelyemen, és sokszor a munkamánia mögött is van egyfajta olyan élményünk, hogy oké, legalább itt befolyásolhatom az eseményeket, itt a munkámból is lehet, hogy pozitív visszacsatolásaim vannak, hogy itt van haladási élményem, hogy egyről a kettőre jutok, vagy itt szabadnak érezhetem magam, vagy a kreativitásomat meg tudom élni, és máshol nem tudom ezt megélni például. Tehát ezek az alapvető szükségleteink valahogy kielégülnek a munkán belül, akkor lehet egy munkafüggőség is, hogy ez máshol meg nagyon hiányzik.
0: Hogyan kezdjük el feltérképezni azt, hogy egy adott szokás mögött mi van? Vagy hogy egyáltalán függőség, vagy mánia, vagy rossz szokása az, vagy egész egyszerűen csak tényleg ennyire nagyon szeretünk dolgozni.
1: Szerintem ez nagyon jó, hogyha az ember nagyon szeret dolgozni, vagy bármilyen is foglalkozik egy szenvedésen, ez egy fantasztikus dolog. Egy dolgot még azért itt megemlítenék a gyerekkorban, hiszen pszichológus vagyok, nem tudok elmenni a gyerekkor mellett. Ugye a pszichológusok ugye azért beszélgetnek ennyit a gyerekkorról, mert hogyha a gyerekkorban mondjuk van valamiféle hiányérzet, ami mondjuk erősebben jelen van, mint másoknál, akkor azt felnőtt korban is hozzuk magunkkal. Hadd mondjak erre egy példát, hogyha mondjuk valakivel szemben nagyon kritikusak voltak a gyerekkorában, és ő nagyon nem kapott annyi szeretetet, visszajelzést, pozitív dicséretet, mint mondjuk más, akkor lehet, hogy felnőtt korában sokkal jobban vágyik erre a dicséretre. És lehet, hogy emiatt sokkal többet dolgozik, vagy olyan szakmát választol, sokkal több dicséret jut hozzá, mondjuk színész lesz például. Nem kapott valaki elég figyelmet, akkor meg a színpadra vágyik, most mondtam egy-két ilyen példát. És ezekben az esetekben itt olyan, mintha más lapokat kaptunk volna egy ilyen kártyajátékban, más lapokkal játszunk, sokkal nagyobb a belső éhség, nagyobbak ezek a belső szükségletek, és ugye ezeket próbáljuk meg így a különböző szokásainkkal betölteni. A fő kérdés az valójában az, hogy ezek a szokások, amiket mi végzünk, ezek hogyan hatnak a mi életminőségünkre, és hogyan hatnak a környezetünkre. Mert adott esetben lehet, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogyha mondjuk a pohár után nyúlok, de a környezetem viszont borzasztóan megszenvedi ezt, mert számtalan nehézség okozok ezzel a családon belül mondjuk. Vagy lehet, hogy mondjuk én nagyon élvezem azt, hogy csak a munkámmal kell figyelni, de cserébe a gyerekeim meg apuka nélkül nőnek fel, és ez nekik mennyire fájdalmas. És ugye ebben az esetben oké, hogy nekem jó az, hogy én most sokat dolgozom, a környezetemre azért mégis ezért negatív hatásra vagyok ilyenkor, ezért érdemes magunkat is megvizsgálni, hogy ránk, hogy hat ez meg a környezetünkre.
0: Mindig érdemes tehát megvizsgálni a mögöttes dolgokat is egy-egy rossz szokás esetében. Innen folytatjuk a beszélgetés Bencével a következő órában, most pedig hagyjuk szóhoz jutni a Backstreet Boys. I Want It That Way a hírekig a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan Bíró Bence Péterrel, és jön a hírek után a Laid Back is. Sunshine Reggae, ehhez a szép júniusi naphoz itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új értékelési rendszert kapnak a tanárok, rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkeznek. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
4: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak.
3: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. A beszélgető partnerem pedig Bíró Bence Péter, pszichológus, akivel a rossz szokásokról, azok eredetéről és mielőbbi megszüntetéséről, elhagyásáról beszélgetünk. Ugye odáig jutottunk, hogy mindig meg kell vizsgálni, hogy egy-egy rossz szokás mögött vajon mi van, hova vezethető vissza ennek a kialakulása, és azután lehet arról beszélgetni, hogy hogyan szüntethető meg. Ha megvan a mögöttes szükséglet, hogyha tudjuk, hogy mit miért teszünk és miért történik mindez, akkor mi a következő lépés?
1: Most, hogy felismertük azt, hogy talán emögött lehet valamiféle vágy, valamiféle szükséglet, ha valakinek ez nem annyira könnyű, hogy megtalálja, akkor javasolnám ezt a papírtól a módszert, miszerint próbáljuk meg feltenni magunknak azt a kérdést, hogy valójában mire vágyok, amikor ezt a szokást végzem. Lehet, hogy mondjuk, mondok egy példát erre, hogyha nem tudom, rágom a körmet, mire vágyok valójában ilyenkor. És sok ember arra vágyik ilyenkor, hogy egy kicsit oldódjon a feszültség, ami benne van. Most mondtam egy példát ezekre a szokásokra. És hogyha egy papírra felírom egy tollal azt, hogy oké, mi az, amire én vágyok valójában, akkor néha adunk magunknak egy 10-15 percet, és kicsit nyugi van, és elkezdünk írni mindenféle gondolatot, ami feljön belőlünk. Akkor az se baj, hogyha nem is a kérdésre válaszolunk elsőként, előbb-utóbb gyakran kibukkan egy olyan válasz, ami meglepő lesz számukra, és azt mondjuk, most már jobban értem magamat. Ha ezt tudom, akkor a következő lépés az az, hogy valamilyen más módot is találhatunk arra, hogy a szükségletet kielégítsük. Én ezt úgy szoktam ábrázolni, mintha mondjuk szomjasak lennénk. Hogyha én szomjas vagyok, akkor a szomjúoltásra a víz is jó, a tea is jó, a kávé, a tej, vagy éppen valamiféle üdítő, amit mondjuk én megrendelek magamnak. Ugyanez az igaz a szükségleteinkkel. Hogyha mi feszültség csökkentésre vágyom, mert mondjuk pihenni szeretnék, akkor a telefon az mondjuk egy megoldás erre, de az egy másik megoldás lehet, mondjuk szomjúoltásra, például, hogy elmegyek sétálni mondjuk a természetbe, és akkor legalább addig se kell foglalkoznom kvázi a munkával, megadom magamnak ezt. Vagy hogy kimegyek mondjuk egy cigi szünetre a barátokkal, nem dohányozni, nem csak beszélgetni velük, hogy éppen velük mi a helyzet. Vagy éppen felhívok valakit. Vagy éppen lehet, hogy mondjuk ma este már nem túlórázok, hanem megpróbálok egy filmet megnézni mondjuk. Hogyha ezeket megpróbálom beiktatni, akkor nagyon gyakran ezek is ilyen szomjoltó hatásúak lehetnek, a szükségleteket egy részben be tudják tölteni, és olyankor már ez segít ezekből a rossz szokásokból is egy kicsit gyakran szabadulni.
0: A kérdés azonban szerintem még, hogy kell-e ezeket valamivel pótolni, illetve hogy az illető akarja ezeket a rossz szokásokat valamivel pótolni, mert hogyha egy másik rossz szokással, akkor bizony azzal nem vagyok kint a vízből. Na de erről is beszélgetünk még, majd a Bee Gees és a Staying Alive után Bíró Bence Péterrel itt a Retro Rádióban. We'll be right back.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rossz szokásokról, azok kialakulásáról és mielőbbi elhagyásáról beszélgetünk. Bíró Bence Péter, pszichológus a vendégem. Ugye arról már beszéltünk eleget, hogy ki kell ismerni azt, hogy honnan ered, mitől indult ez a rossz szokás, és utána lehet azzal foglalkozni, hogy esetlegesen elhagyjuk azt. És hogyha tényleg a mélyére mentünk a dolognak, akkor erre esélyünk is van. Viszont nem áll fel ilyenkor annak a veszélye, hogy elhagyjuk az egyik jó, rossz szokásunkat, de helyette választunk egy másikat?
1: Abszolút vannak ilyenek. A befektetésekkel kapcsolatban szokták azt a tanácsot mondani, hogy ne tegyük az összes tojásunkat egy táskába, mert hogy elejtjük a táskát, akkor az összes tojás eltörik egyszerre benne. Ezt szokták mondani, hogy próbálj meg diverzifikálni, ezt mondják a befektetéseknél. Na most itt is ezt érdemes lenne javasolni, mert csak egy forrásból származik, ami szükségletnek a betöltése. Legegyszerűbb példát mondom erre. Lehet, hogy én nagyon szeretem az én páromat, és a páromtól nagyon sok mindent megkapok, olyan jó beszélgetni vele, annyira megért engem, jó együtt tölteni időt. De hogyha nekem nincsenek barátaim mellette, akkor hogyha a párommal van egy konfliktus forrás, akkor az kicsit ilyen élethalál kérdésnek érződhet, hogy úristen, mekkora nagy baj történt most itt, az egyetlen ember, aki engem megért és szeret, az most nagyon mérges rám, az sokkal nehezebb nekünk megélni, mint hogyha tudnánk azt, hogy legalább van még egy barátunk, aki megért bennünket. És ha van egy barát, aki megért, és van egy társam is, aki szintén megért engem, akkor az már sokkal inkább egy ilyen balanszolt állapot lesz.
0: Vagy nem tudom, volt egy ismerősöm, aki letette a cigarettát, és helyette viszont nagyon sok csokit kezdett el enni. Tehát tulajdonképpen a csöbörből vödörbe, én erre gondoltam például ilyenekre.
1: Persze vannak ilyenek is, viszont érdemes lehet azt megnézni, van ebben tudatosság, hogy például milyen más szokások lehetnek, mert hogyha mondjuk a csokoládé mögött lehet egy öröm iránti vágy például, hogyha mondjuk én mondjuk...
0: Hát szerintem az az öröm iránti vágy, amit eddig a cigi okozott, szerintem azt szerette volna pótolni valamivel.
1: Igen, és hogy a dohányzás az lehet egy ilyen, de hogy lehet, hogyha mondjuk beépítünk még néhány olyan dolgot a napunkban, ami abszolút örömforrás lehet nekünk, akkor az részben ki tudja elégíteni ezeket a fajta mögöttes szükségleteket, de hát megint csak egy kísérletező hozzáállásra hívom a hallgatóságot, mert nem biztos, hogy pont ez fog neki beválni. Lehet, hogy más módszert talál ki, ami még jobb lesz ennél.
0: Ha valaki most ebből a beszélgetésből egy dolgot visz haza, akkor mi lenne az a gondolat, ami segíthet egy kicsit másként idézőjelbe felülről ránézni a szokásainkra?
1: Azt gondolom, hogy a legtöbben sokszor kritikusak vagyunk saját magunkkal szemben, és csak a viselkedést látjuk. Lehet, hogy csak azt látjuk, hogy túl sokat panaszkodunk, vagy éppen pont azt látjuk, hogy túl sokat egészségtelen ételeket fogyasztunk, és hogy ezt könnyű megítélni. Könnyű emiatt ezekre képcsolatban kritikusnak lenni saját magunkkal szemben. De ehelyett, hogyha megpróbáljuk magunkat jobban megérteni, akkor az egy sokkal empatikusabb, nyugodtabb, és sok szempontból akár egy ilyen produktívabb eredményt is hozhat magával, sokszor jobban megértve egy olyan viselkedés változás is be tudunk építeni az életünkbe, ami hosszú távon többre vezet, mint hogy csak magunkat kritizálnánk.
0: Köszönöm szépen, Bence, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy itt láttam.
0: A folytatásban jó szokásainkat erősítjük, mi szerint szeretjük a legnagyobb slágereket hallgatni, így például Elton John-t, I Don't Wanna Go On With You Like That, ez következik most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatódik a hétvége, és folytatjuk lendületes zenei kínálattal a következő órában is. A legnagyobb slágerek jönnek, amelyekkel garantáltan jobban telik a hétvége. Ilyen lesz Deresz és Orián dolgozásában a Bailando a következő órában. De játszom majd a Pet Shop Boys slágerét is. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
3: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Intercity-k hívek, bérlakások van helye az uniós pénzeknek, segítik a generációváltást az agráriumban. Tragédia a Bánkitónál, vízbe fulladt egy diák. Jó reggelt kívánok, Szülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalkozások támogatására is. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. Ez támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
7: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
6: A Bánkitóba fulladt egy 15 éves fiú, egy iskolai kiránduláson történt a tragédia a Szabadstrandon. Miután a diák elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal megkezdték a keresését. Nem sokkal később a rendőrség, a különleges mentők, búvárok és a katasztrófavédelem munkatársai folytatták a kutatást. Késő délután találták meg a tanuló holttestét. A rétsági rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja a végzetes eset körülményeit. Győzelmet aratott idei harmadik felkészülési mérkőzésén Marco Rossi csapata. A futballválogatott 2-1-re verte a finneket a Puskás arénában. Több mint 53 ezeren voltak kíváncsiak a találkozóra. A mieink mindkét gólját Varga Barnabás szerezte az első fél időben. A második játék részben feljöttek a vendégek és szépítettek is. Folytatás a jövő kedden. Debrecenben Kazahsztán lesz majd az ellenfél. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes hétvégét, jó reggelt a most ébredőknek, 9 óra is elmúlt már a mikrofonnál, Leire Tímea. Még 10-ig várok mindenkit a legnagyobb slágerekkel, bikini zenél majd, Paula Abdul énekel, és a Modern Talking-gal kezdünk. You're my heart, you're my soul.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 4:10 van, lehet, hogy ez a jó reggelt, ez már késő is van egy kicsit, bár megmondom őszintén, nagyon irigylem azokat, akik még csak most nyújtózkodnak az ágyban. A Depeche Mode-dal folytatjuk most, akik ugye a 80-as évek elején még ilyen kis fiú szintipop zenekarként indultak, de a 80-as évek vége felé már messze többek voltak ennél. A Strange Love, ami most jön, 1987-ben jelent meg, és itt már megvan az a sötétebb, érettebb hangzás, a merész szövegek, amelyek később elindították a rajongói hullámot, és amik stadionokat töltöttek meg. A végeredmény szerint a Strange Love a mai napig az egyik legkedveltebb Depeche Mode-dal, mind a rádiókban, mind pedig a koncerteken. Úgyhogy jöjjön ez most, itt a Retro Rádióban is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Terveztek már programot a hétvégére? Szombat reggel van, szóval még semmiről sem vagyunk lekésve, de lehet, hogy az sem baj, hogyha nem tervezünk semmit. Egy érdekes trend terjed egyre több helyen, sokan már nem tökéletesen telepakolt hétvégékre vágynak, hanem éppen az ellenkezőjére, egy olyan kis semmittevős szombat-vasárnapra, amikor nincsen kötelező program, nem kell menni sehova, nincs rohanás, csak egy kis pihenés, séta, kertészkedés, vagy csak egy jó könyv, egy film. A szakértők szerint az agyunknak pont erre van szüksége, hogy ne legyen minden perc beosztva, és hát valljuk be, ez a nyári időszak pedig kifejezetten erről szól, lazításról, napsütésről, arról, hogy jól érezzük magunkat. Hát ehhez jön tökéletes aláfestés mindjárt, Segi és az In the Summertime, hamarosan itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot time, summer in the city. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
2: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Radio minden idők legnagyobb slágerei, jól jelzi a Pet Shop Boys-dal végét, hogy már ugatnak a kutyák, ez volt a Suburbia itt a Retro Radio-ban. Még mindig Nagy-Britanniában maradva, a Verve-vel folytatjuk, és a Bittersweet szimfónival. Az időjárás is ilyen édes, kesernyés szimfónia mára, mert hogy a keleti ország részben jöhetnek felhők, eső is lehet, de egyébként nagyon szép napos idő várható, hozzáteszem, késő délutára már ott is, úgyhogy nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, tehát most éppen a Verve-vel itt a Retro Radio-ban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most érkezett a hír az Útinformtól, hogy az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, tehát Budapestről kivezető oldalán értérségében történt baleset. A 18-as kilométernél a belső sávot sérült járművek foglalják el, úgyhogy itt torlódásra kell számítani. Gyönyörű az idő, sokan mennek a Balatonra, legyenek türelemmel. Jó utat kívánok mindenkinek a Retro Rádióval, és most az Ultravox-szal a 80-as évek slágere szól. Dancing with the Tears in My Eyes.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, úgyhogy kezdődik a rádiókonyha vágó pirossal, úgyhogy én elköszönök önöktől. És folytatódik déltől Jurásek Balázsral a nyárindító hétvége itt a Retro Rádióban, ahol fantasztikus gyeremény várja önöket. Figyeljék minden órában a lehűtött slágereket, és vigyék el az 50 ezer forint értékű Family Frost utalványt. Jó hétvégét, kellemes napot kívánok mindenkinek, és holnap reggel találkozunk újra. Minden jót, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, afrikai sertéspest is, biztonságos a hazai hús, megfojt minket a beton, ha nem változtatunk. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, és további védelmet biztosítanak a már védett erdőknek. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
4: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni. A telep körül valamennyi sertést tartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát. Esettől függetlenül a sertés hús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, hogy ezt fel teljes bizalommal.
3: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csak nem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Gyorsított eljárásban állították bíróság elé azt a fiatalt, aki szórakozásból járókelőkre lövöldözött egy autó ablakából 60 belvárosában. A gázzal működő airsoft fegyver műanyag golyót lőtt ki. Két gyalogost eltalált, mindketten 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szenvedtek. A 20 éves tettest felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte a 60-i járásbíróság. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szombaton is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, megkezdjük 2 órás gasztrokalandozásunkat, kitárjuk a rádiókonyha ablakait, és persze érkeznek a kedvenc slágerek. Elsőként a Genesis-t halljuk, az Invisible Touch-sal.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a rádiókonyhát ezen a szombat délelőttön. Köszöntöm a hallgatókat. A hallgatóink már hozzászokhattak, hogy gyakran kelünk útra a műsorban. Ma kalandozunk majd egyaránt külföldön, ahogy belföldön is. És talán emlékeznek rá, hogy májusban valamikor a Barcelonában élő Beke Erika mesélte el, hogy milyen is az autentikus szangria, sok nyári parti kedvenc itala itthon is egyébként. Vele folytatjuk majd a beszélgetést, és többek között ugye nagyon sok történetet hallhattunk már arról, hogy hogyan sütögetnek állandóan kint a spanyolok a szabadban, de meghalljuk, hogy vajon a kemény spanyol nyárban is ez-e a helyzet. Nem rettenti-e őket vissza a 30, akár 40 fok? Plusz hazánk egyik bor régiójába is ellátogatunk, ahol egy remek kezdeményezés indult be, ahol összeérnek a Balatonfelvidék hegyei a szőlőtőkékkel, a vízzel, a borral, a naplementével és a közös élményekkel. Hamarosan Szabó Virág ötletgazda érkezik majd a stúdióba, és ha már a naplementét emlegettem, akkor folytatom is Orsi és Gangsta Zoli slágerével, ha lemegy a nap a Retro Rádióban.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Rádió Konyha most egy nagyon érdekes kezdeményezést mutat be a hallgatóknak, ami alapvetően a Balatont, a bort és az élményeket, a nyári kalandokat köti össze, méghozzá szó szerint, itt most jelen esetben szó szerint, és egy nagyon lelkes hölgyül velem szemben, Szabó Virág, a 46 fok Balaton Borbusz alapítója, tulajdonosa, ötletgazdája, és egyelőre, ahogy te fogalmazol, te vagy maga a One Woman.
1: Én vagyok a One Woman. Szia, Piros, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szia! Elmeséljük, hogy akkor ez micsoda. Jó, én megpróbálom először csak egy mondatban összefoglalni. Te tulajdonképpen egy a füredi borrégióban egy a pincészeteket összekötő buszjáratot indítottál két útvonalon.
1: Egyelőre igen. Ez a Balatonfüred csopaki borvidék, tehát ugye az országban nagyon sok borvidék van. Mi most ezt a Balatonfüred csopaki régiót fedjük le, ami nagyjából Monoszlótól Almádig terjed.
0: És ugye azért azt el kell mondani, hogy miért 46 fok. Én azon gondolkoztam, hogy hát a bor, annak nincs 46 foka, az mondjuk max valami pálinka lenne, és aztán olvastam, hogy teljesen más az oka annak, hogy miért pont a 46-os szerepel a nevetekben.
1: Igen, ez a földrajzi szélességi körre utal. Szerettem volna megkülönböztetni, illetve kiemelni egy kicsit ezt a borvidéket a többi amúgy csodálatos magyarországi borvidéktől. Lehetett volna 45 Tokaj, 47 Szekszárd, ez a 46 Balaton Borbusz.
0: És ugye ezen fekszik Bordeaux is, a bordeaux-i borrégió is.
1: Igen, és a Rajna vidék.
0: Na, azt értem, hogy a gondolat az onnan jött, hogy te, aki egyébként a nyaraid egy részét Füreden töltötted még ilyen ifjú lánykorodban, meguntad, hogy mindig ugyanazokra a helyekre jutottál el, mert azért ugye Füred is egy elég nagy település, ha átolcettig mondjuk a Balatonparttól nézzük egészen a Tamáshegy lábánál a pincészeteket, akkor azért valószínűleg az nem olyan, hogy egy este alatt elmegyek ide is, meg oda is, és meguntad, hogy mindig is csak ide, meg csak oda tudtál eljutni.
1: Ez teljesen így van, tehát igazából az alapötlet ez a hopon-hopof egésznapos buszút, hogy teljesen őszinte legyek, ez egy faik egyszerű ötlet, és ezt a saját szükségletem szülte, hogy tényleg szerettem volna változatosabb helyekre eljutni, több kiváló bort kóstolni, megismerkedni a tájjal, és nem tudtam. Tehát igazából magamnak csináltam valamit, amin én is szeretnék részt venni, illetve a barátaim, a családom, és az eddigi visszajelzések alapján ez tényleg egy hiánypótló szolgáltatás, mert aki hallott róla, az beleszeretett az ötletbe, és mindenki a homlokához csap, hogy miért nem volt eddig ilyen, és persze miért nem nekem jutott eszembe.
0: Mert hogy egyébként meg a világ más táján azért te találkoztál ezzel a hopon-hopof borbusszal.
1: Hasonlóval igen.
0: Oké, akkor csináljuk azt, hogy innen folytassuk a történetet, jó, és elmeséled magát az élményt, meg akkor egy kicsit kifejtjük a hallgatóknak is ezt a kezdeményezést. Szabó Virág a beszélgető partnerem a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rádiókonyha pedig folytatódik már is a vendégemmel, Szabó Virággal, aki egy ilyen one woman showként, ötletgazdaként és egyben megvalósítóként elkezdett egy hopon-hopoff borbuszt üzemeltetni a Balatonfüredi borrégióban. És nyilván most még ott tartunk, hogy meséled, hogy hogyan is jött az ötlet, egyáltalán hogyan épült fel ez az egész, és ugye annyit említettél, hogy láttál külföldön ehhez hasonló példát.
1: Dél-Afrikában voltam egy pár évvel ezelőtt, csodálatos.
0: Bor kapcsán? Vagy csak
1: munka kapcsán. És akkor az egyik napra, mint ilyen levezető social program, elvittek minket a Stellenbosch Franchuk borrégióba. Na már most a Franchuk völgy, az lényegesen nagyobb, mint nálunk a Szépasszony völgye például, de sokkal kisebb, mint mondjuk a Balaton felvidék. De náluk volt egy ilyen retro villamos. Ott ezek a borbirtokok olyan másfél-két kilométerre voltak egymástól, és egy régi villamos pályán egy darab retro villamos ment körbe-körbe, és ahogy ott ültem ezen a villamoson, én azon kívül, hogy egyik ámulatból estem a másikba, arra gondoltam, hogy miért nincs nekünk ilyen? Úgyhogy az ötlet megfogalmazódott ott két évvel ezelőtt, és aztán ültem rajta. Valami hiányzott, hogy oké, ez egy jó ötlet, de nem állt össze a kép. Amíg aztán nem akartam venni egy autót. Kis autómat kerestem a holland igen, autó adok-veszek oldalon, és megláttam a hirdetését egy ilyen félig kabrió retro busznak, átalakított busznak. Az egyetlen egy ilyen busz van, ez egy DAF busz 1980-ból, többnyire ezek fedett buszok, ezért átalakított, tehát a hátsó része kabrió, az első része fedett, és ahogy így nézegettem azt a hirdetést, így a szemem sarkából, hát mondanom se kell, autót nem vettem. De lett egy buszom.
0: De várjál is, ez egy működőképes busz volt. Tehát
1: ez a busz, ezen friss műszaki van, tip-top kondícióban van, a saját lábán jött el Hollandiából ide másfél nap alatt. Ha lehet egy járműbe szerelmesnek lenni, én abszolút szerelmes vagyok ebbe a buszba. Még ugye
0: engedélyeztetés
1: a magyar rendszámra várunk, remélhetőleg lekopogom, talán a héten meg lesz. Természetesen a túrák már elindultak, nem ezzel a busszal, egy másik retro busszal, tehát a busz igazából tényleg csak a habatortán, a koncepció lényege igazából az, hogy egy egész napos természetközeli, gasztronómiai érdekes programot nyújtsunk, ami esőben is működik, napos időben is működik, napszúrás utáni napon is működik, kisgyerekkel is, nagymamával is működik, tehát tényleg ez is volt a cél különben, hogy legalább arra az egy napra valami értéket adjunk a vendégeknek, hogy úgy gondoljanak vissza, hogy a nyarom egyik legjobb napja volt.
0: Az ötlet jó, de akkor beszéljünk majd még arról, hogy ezt hogyan is építetted fel, hogy találtad ki, mert hogy 20-on felüli a résztvevő borászatok száma. Szabó Virággal beszélgetek tovább majd a rádió konyhában, miközben szórakoztatja a hallgatókat Dr. Alban, Let the Beat Go On-nal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a rádió konyhát. Most még a konyhában nem jutottunk el, de majd előbb-utóbb ezzel kapcsolatban is lesz kérdésem Szabó Virághoz, aki sokak problémáját oldotta meg azzal, hogy egy hopon-hopof buszjáratot indított a Balatonfüredi borrégióban, érintve több borászatot. De hogy ez hogyan is épül fel, hogy kell ezt elképzelni, jöjjenek a részletek.
1: Ha jól tudom, 22 borászat az, amit körbe jártok, de két etapban, tehát két külön túraútvonalatok van.
2: Így van, és ez a 22, ez igazság szerint néhány nap múlva már 26 lesz.
1: Hoppa!
2: Így van, tehát egyre több, egyre nagyobb, egyre szebb. Olyan csodálatos kis ékszerdobozokat fedezek fel, illetve ajánlás alapján jutok el hozzá, ahova tényleg csak egy nagyon szűk kör járt egészen eddig, és most kinyitják a kapukat, kicsit kigombolják a kimonót, és most vihetek oda embereket, ami egy nagy megtiszteltetés. És igen, két külön útvonal. Ennek több oka is van, leginkább az, hogy egy nap 22 helyet lehetetlenség logisztikailag meglátogatni. 11 is elég. Minden nap 5 körben megy a busz, tehát hogyha te reggel piros felszállsz, akkor 5 helyen tudsz majd leszállni, tehát így is, így sem tudod megnézni az összeset, aki azon az adott útvonalon van. De
1: ez magyarán a reggeli busz más 5-öt érint, mint az egyel következő etap?
2: Nem, naponta változunk. Tehát szerdán és csütörtökönként
1: az
2: van
1: az
2: egy
1: az
2: út.
1: Egyik út,
2: az
1: igen.
2: Az egyik út, és péntek szombaton pedig
1: a másik út.
2: És egy busz jár körbe-körbe, tehát tényleg mint a hopon-hopov, te leszállsz az X pincénél, és tudod, hogy 90 perc múlva pontosan ugyanott, ahol te leszálltál, ugyanaz a busz fel fog téged venni.
1: Ha én az egyiknél több időt akarok eltölteni, akkor kivárom a kétszer 90 perces, mire visszaér a busz.
2: Igen, és erre már volt is példa, ráadásul olyan pici pincénél múlt héten, ahová, hogy teljesen őszinte legyek, most már elmondhatom, egy kicsit kételkedtem benne, hogy 2 órát vagy 90 percet el tudnak tölteni a vendégek, hogy kicsi pince, nem is tudom, hogy ez hogy fog működni. 3 csapatot tettem le aznap annál a pincészetnél, abból 2 4 órán keresztül maradt. Nem akartak eljönni.
1: Akkor jól érezték magukat.
2: Természetesen van utaslista, vezetem folyamatosan, hogy hány ember, hol szállt le, tehát tudom, hogy hány emberünk van a borvidéken.
1: A hegyen szétszórva.
2: Szétszórva, és hogyha úgy látom, hogy ez a busz nem elég, akkor csak telefonálok a szállítási partnernek, hogy akkor kérek egy 20 személyes buszt, vagy kérek egy 12 személyes buszt, és akkor szépen mennek majd kis fogadba, mindenkit hazahozunk.
0: Nyilván ez így végtelenül egyszerűnek hangzik, de azért annyira mégsem egyszerű. A rádió konyhában folytatjuk a beszélgetést Szabó Virággal, és azért előbb-utóbb eljutunk a konyhába is, mert hogy kíváncsi vagyok az ételekre, hogy hogyan készülnek a pincészetek, de most jöjjön az AD Stúdió páratlan párosa a rádió konyhában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Vágó Piros, ez pedig még mindig a Rádió Konyha kétórás gasztrokalandozásunk, ahol az első órában egy hiánypótló kezdeményezés ötletgazdája ül velem szemben, Szabó Virág, a 46 fok Balaton Borbusz alapítója, tulajdonosa, és azt is elmesélted többek között, hogy olyan képességeid derülnek ki, amikről korábban nem is tudtál. Tehát olyan osztályszámolást tartasz.
1: Kicsit ilyen osztályfőnöki jellege van a dolognak, igen.
0: Vágytál erre a feladatban? Egyébként nem hiszem, hogy pedagógusként dolgoznál.
1: Nem. Új oldalaimat fedezem én is fel. Igen, nem gondoltam, hogy például utaslistára szükség lesz. Teljesen adja magát, hogy persze szeretném tudni, hogy ennél a pincészetnél hány ember szállt le, és hogyha mondjuk ötöt tettem le, de csak kettő áll a busz megállóba, akkor nyilván bemegyek, és megnézem, hogy mi történt azzal a három emberrel, illetve van kis köresemes arra a napra, amikor ők is jelezhetik nekem, hogy figyelj, tovább mentünk, figyelj, még maradunk, illetve én is fel tudom őket hívni, és készül egy applikáció, ami, ha minden igaz, jövő hétre talán már el is készül, ahol nyomon követheti mindenki, hogy éppen hol járnak a buszok, illetve nekem pedig jelezhetik, hogy felszállok, nem szállok, aha, illetve ott rögtön értékelhetik kis-kis csillaggal a pincészeteket, ami nem csak nekem, hanem a többi utasnak is fontos infó lesz, hogy nem kell a Google Review-t olvasgatni, vagy a Facebookot, hanem hogy múltbeli utasok mit gondoltak éppen arról az állomásról.
0: Anélkül, hogy említenénk pincészeteket, ugye vannak Michelin ajánlott pincészetek ezek között, van olyan, akinek a Gomio van nagyon jó értékelése, akkor ott van az, hogy azért nagyon sokan gondolják, hogy kell a borkorcsolja is, és ezt a maguk módján a saját erőforrásaikból megpróbálják fedezni, tehát hogy ejtsünk még egy pár szót az ételkínálatról is, hogy most nem arról van szó, hogy mindenki inni megy a hegyre.
1: Amúgy meglepő, az egyik nagyon meglepő tanulsága volt már az első napnak, hogy az emberek igénylik az étkezést. Nem csak a borkorcsolyát és a hideg tálakat, amelyekkel minden borászat készül, hanem meleg ételeket, a különböző borsajtpárosításokat. Tehát ez a gasztrovonal, ez nagyon erősen megjelenik már az elején is, és ahogy mondtad, olyan pincészetekhez, illetve borászatokhoz is megyünk, aminek nemzetközi minősítések tucatjaival is akár rendelkezik, és csodálatos konyhájuk van, de akár a legkisebb borászaton is akár kis keszeksütögetést láthatsz, vagy mézzel kenegetett pisztrán grillezést, tehát tényleg mindenki felnő a feladathoz, és ez nem csak a gasztronómiában jelentkezik, mondom ezt úgy, hogy még csak két hete indultunk, de már látom, hogy a pincészetek is abszolút beindultak, mert volt az első egy-két nap utasai között volt egy család gyermekkel, ugye ez egy gyerekbarát program is lehet, tehát nem muszáj alkoholt fogyasztani. A következő nap már játszóház volt, társasjáték, az egyik helye homokozó volt kialakítva, hogy felismerték azt, hogy igen, ide családok is fognak jönni, és maximálisan támogatják, jobban, mint ahogy én arra számítottam, hogy őszinte legyek. Egy másik pincészetnél valamelyik nap Deep House DJ volt egy élő szaxofonossal. Csodálatos volt a balatoni naplementében.
0: Akkor ezzel a képpel búcsút is veszek tőled, és nagyon köszönöm, hogy erről eljöttél mesélni a Retro Rádió hallgatóinak. További sok sikert és sok mosolygós vendéget kívánok neked. Mi a Rádió Konyhában pedig nem sokára majd Spanyolországba indulunk, addig pedig érkezzen most Laura Brennigan Glóriája.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió ezen a csodálatos nyárias szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra után is vár még bennünket a rádiókonyha, na meg például a Boney M. Sania. A 90-es évek kedvencei közül pedig meghallgatjuk majd a Bonanza Banzai, Induljon a Banzai slágerét is.
1: Induljon a Banzai, essen szép a ház, legyen újra rajtunk az aktuális láz.
0: Ezekkel folytatom tehát hamarosan a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Fél éven át csak álmodoztunk róla.
4: Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty.
3: De most végre berobbant a kánikula.
2: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
3: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
3: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az újházépítőanyakereskedésekben és a nullathm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
0: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Rengeteg gyorshajtó bukott le a fővárosban, csak akkor indul be a Jéger, ha nincs más megoldás. Startol az országos gidamentő program. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be a trafiboxok Budapest 6 kerületében a múlt hónapban. Az Andrássy úton például 50 helyett 122-vel száguldott egy sofőr. 312.000 forintos bírságot postáztak neki. A rendőrség ismét jelezte, továbbra is rengeteg balesetet okoz a gyorshajtás, ezért a folytatásban is számíthatnak razziákra, sebességmérésekre az autósok. Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkeznek. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
7: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak.
6: Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sok felé beköszönhet egy-egy zápor is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem ebben az órában is, folytatódik majd a rádiókonyha. Én pedig érkezem majd slágerekkel is, Katy Perrytől, a Bonnie M-től, a Twisted Sisterrel pedig kezdünk már is, itt a lendület, Vernad Gal-

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még valamikor május elején beszélgettem Beke Erikával, aki ugye Barcelonában él, a férjével közösen egy futball tematikájú éttermet visznek, és akkor mesélt Erika nekünk a májusi spanyolországi, spanyolországi szokásokról. Egy kicsit kikukkantottunk az utcákra, mert hogy ilyenkor már teljes gőzzel élik az utcai életet a spanyolok, egész évben, de ilyenkor meg aztán már pláne. És elérkeztünk a júniushoz, amikor szerintem már be sem mennek a házaikba lassan, nem? Szia, Erika!
1: Szervusz, Piros, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, nagyon jól gondolod, nem beszélve róla, hogy minden hónapban van valami olyan ünnep, amit ők szeretnek az utcán, vagy a szabadban tölteni. Ez lesz majd június teljes közepén, ugye június 23-án van a San Juan ünnep, ezt ugye Magyarországon is tudjuk, hogy az éjszakák, a legrövidebb ugye nyári éjszakáról beszélünk, amikor szokásukhoz híven lemennek általában a tengerpartokba, szabad tüzeket nyitnak, vagy gyújtanak, bocsánat, a tüzek köré ülnek, ott falatoznak, italoznak természetesen, majd amikor leégett a tűz, akkor a bátra, a bakparázsjárással mulatják az időt, és onnantól kezdve megélik a szabadságot, megélik azt az időszakot, hogy június van már, itt azért ilyenkor a 30-40 fok közötti hőmérséklet országrésztől függően, tehát önmagában még nem véletlen éjszakára, vagy az esti időszakokra összpontosulnak a találkozók, úgyhogy maximálisan ez a San Juan köré mozog, de egész Spanyolországban, főleg a tengerpartoknál ünneplik ezt. A 92-es olimpiára lett Barcelonának tengerpartja, mint nem tudom, tudják-e a hallgatók, vagy nem, hogy nem volt Barcelonának tengerpartja, az olimpia miatt hozták létre.
0: Na de várjál, hát ugye tengerparti város volt, az, vagy addig
1: tengerparti
0: is.
1: Tengerparti város, de a városnak a hátán, vagy a, hogy mondják, a hátterében volt a tengerpart, nem használták ki. Érzed el? Bizony, ez 92-ben az olimpia miatt hozták létre, ugye nagyon sok millió pezetát költöttek erre a városra, hogy az olimpia méltó megrendezésre kerüljön, és ugye ez a világon az összes olimpia közül ugye Barcelona volt az egyik a háromból, ahol pozitív anyagi bevétellel zárult. És ezért hozták létre, mint ahogy nagyon sokan nem tudom, hogy tudják, vagy nem tudják, hogy Kolumbusznak a szobra, a Kolumbusz szobra a Alhambra végén nem Amerika felé mutat. Tehát vannak ilyen rejtett kincsei Barcelonának.
0: Tehát
1: az ilyen kis kitekintést akartunk, akkor itt most megkaptuk. Tehát igazából 92 óta van olyan tengerpart, ahová le tudnak menni a vendégek, és tudnak fürdőzni, és
0: meg
1: az egész
0: tüzet
1: hosszan tudják. Meg tüzet gyújtani, így van.
0: Azért meg kell mondanom, hogy nekem nagyon szép emlékem van a barcelonai tengerparttal kapcsolatban. Szép, de nagyon szomorú is egyben. 10 éve májusban jártunk édesanyámmal Barcelonában. Az volt az utolsó közös utunk, és neki az volt az egyik kérése, hogy menjünk le majd a tengerpartra. Na de folytassuk majd a rádiókonyhát a spanyolok júniusi szokásaival, főleg ugye az étkezés tekintetében. Úgyhogy Beke Erikával mindjárt folytatom a beszélgetést. Most viszont indul a Banzáj a rádiókonyhában.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem pedig egy olyan hölgy, aki akár kedvet csinál a spanyolországi ízekhez, vagy spanyol ízekhez, akár pedig szép emlékeket idéz fel azon hallgatóinkban, akiknek volt már szerencséjük Spanyolországban járni. Beke Erika a vonal túlsó végén, akitől most például az elmúlt percekben már megtudhattuk, hogy a barcelonaiak sok száz éven keresztül úgy élték az életüket, hogy ezek szerint használták a várost mint kikötő, de mint tengerpart, amit lehet élvezni, ezt viszont csak a 92-es barcelonai olimpia óta. Viszont, akkor térjünk vissza arra, hogy ilyenkor júniusban milyen ételek vannak fókuszban Spanyolországban.
1: Ez a hónap maximálisan a sajtokról szól.

0: Ez a sajt hónapja. Tudni kell azt, hogy Spanyolországban több mint 150 féle sajt különlegesség van, különböző sajtokat a lágyaktól kezdve a kanála lehetőn keresztül, a nagyon-nagyon keményeken át mindegyik megtalálható, és én hoztam nektek egy pár olyat, ami kifejezetten kóstolás gyanús. Uh-huh. Az Asztúria hegyeiben, képzeljék el a hallgatók, mészkő barlangokban érlelnek különböző kecske sajtokat, juhsajtokat, és ilyen, ez ilyen rendkívül erős, karakteres, inkább azt mondom már, hogy csípős, nem erős, hanem a karakteréből adódóan egy ilyen kék sajt, Queso Cabrales az a neve egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes íze van, aki szereti a karakteres sajtokat, az mindenképpen kóstolja meg. Aztán van egy másik olyan sajt, amit kecsketejből készítenek, viszont vörös borban áztatják, és így ebből fakadóan a kérge, a külső kérge, egy ilyen püspök, inkább azt mondom, ilyen sötét lila színű kérget képez, ez nagyon-nagyon híres, látni fogják majd egyébként az utazók, hogyha ide jönnek, hogy na ez lesz az a sajt, és úgy hívják, hogy Murcia a la vino, tehát pont a borra utal a megnevezése a sajtnak is. Egyébként ugyanúgy, mint a világon máshol, aki nagy sajttermelő nemzet, mint az olaszok, vagy a franciák és a spanyolok is, hogy mindennek ugyanúgy megvan, mint a konyakoknál, az egyéb minősítése, hogy melyik milyen beosztásban és milyen minősítést kapott, és a Spanyolország leghíresebb sajtja egyébként a Queso Manchego, ez inkább a La Mancha régióban, a Manchega csak kifejezetten a Manchega juhok a tejéből készítik, ugyanúgy, mint ahogy eredetiségben ugye azt mondjuk, hogy tokai borból, csak tokai alszú készült, nem hívhatunk másik alapanyagból tokai bornak különböző elkészült borokat. Az érlelési idejétől egyébként függ az minden sajtnál, hogy fiatal, az a térno, vagy van fél érett, ez a semi-curado, vagy a nagyon-nagyon érett sajtok, ezek a curadók, de ezek már nagyon-nagyon kemények, és egyébként nagyon egészségesek, és azt kell tudni a kérgéről, ez egy nagyon-nagyon jellegzetes, hogy ilyen cikcakos, mintázatú, eredeti, eszparantó fűből fonott kosarakban érlelődnek a sajtok, és ahogy a sajt érlelődik, a kosárnak a belső mintázatát fölveszi a sajtnak a külső alakja, és amikor szeletelik, akkor látod ennek a kosárnak az íveit és a szálainak az elmozdulását.
1: Már is magyarázatot kapnak a kockák, csíkok a sajtok oldalán. A Manchegót egyébként nagyon szeretem. Becker Erikával pedig folytatjuk majd mindjárt a beszélgetést a Rádió Konyhában. Eddig sajtvonalon támadtunk, mert hogy a spanyoloknak a június az erről is szól. Nálunk pedig mindig a zenéről is, úgyhogy Adele és a Rolling in the Deep érkezik.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Gombóc Artúr jutott eszembe. Beke Erika előző történetéről, hogy milyen sajtokat is ünnepelnek, például június folyamán szerte Spanyolországban, mik a sajt különlegességeik, és ez a csíkos, kerek, lyukas, tavalyi, idei, és akkor még a sort folytathatnánk. Tehát az a lényeg, hogy ez az egyik, amire mondjuk, hogyha az ember júniusban Spanyolországba látogat, akkor lehet számítani. Beke Erikát pedig kérem, hogy akkor folytassa a sort, mire még?
1: A leges-leges legrégebbi sajt, ami fent maradt, és a mai napig a 14. századra visszanyúlóan ugyanúgy készítik, ez a queso cassin, ez a leghíresebb asztúriai sajt, és ez egy szintén, milyen érdekes, hogy a régi és érlelt sajtok mind nagyon erősek és rusztikusak, tehát ugyanúgy, ahogy a franciáknál is, vagy az olaszoknál is ugye meg lehet találni ezek a kőkemény, szinte már majdnem beton, alig lehet őket szeletelni, ezek nagyon-nagyon jó
0: ízesítésre reszelni
1: igen,
0: való.
1: Igen, éppen a megkoronázni az ételt ezzel a sajttal. De hát ugye hogy a sajt azért elég száraz ilyen szempontból, és hogy mit isznak hozzá, mert ugye bejött már a nyári időszak, arról beszélünk, hogy június van, és nagyon-nagyon meleg van. Ugye ők nem isznak töményet, a 30%-nál magasabb alkoholtartalmú italokat el se bírják képzelni, de hát azért egy 30-40 fokos hőmérsékletnél nem is nagyon lehet.
0: Igen, érthető.
1: Kialakult egy szokásuk már délelőtt kötelező elkezdeni, hogy délig azért befejeződjön a vermutozás, a vermut fogyasztása. Ez egy rituálé, ez ott egy rituálé ebéd előtti poharazás, hogy tudod, mire milyen jön a jó meleg levegő, addigra már ők azért úgy rendben legyenek. És mindegy, hogy milyen formátum van a vermut mellé, ha csak úgy a vermutot iszták, és nem étel mellé, akkor általában nagyon jó minőségű olívabogyókat, itt az apró szemütől, a magoson át, a töltötten, a simán, a feketén, a zöldön, a lilán keresztül, én imádom az olívabogyót, és nem tudok betelni az ízével, mert mindegyiknek más íze van, mindegyiknek más az eljárási módja, van, amit sóslébe tesznek, van, amit olajba tesznek, tehát ezerféle elkészítésből fűszereznek, nem sóznak, sóznak, tehát nagyon sokféle variáció van, amikor kijönnek a hallgatók esetleg Spanyolországban, mindenképpen kóstoljanak piacokon, kicsi dobozkában vegyenek mindegyikből pár-pár szemet és kóstolják. Tehát az olívabogyó mellé egyébként vagy sós mandulát, vagy pedig kagylókat csipegetnek, és most már a modern világnak köszönhetően érdekes módon itt a vermutozás mellé nem friss kagylót használnak, hanem konzervből egyszerűen fölbontanak egy barbereszkot, és akkor onnantól kezdve abból szedik ki a kis kagylót, és akkor ott elcsipegetik úgy délig, hogy az ebéd megfőjön. De hogy mit főznek ebédre? Ugye van 30-40 fok ugye általában hőmérsékletileg, ők nem ismerik a melegleveseket. Amúgy sem levesesek, van meleglevesük, de nem levesesek, és pláne nem nyáron esznek melegleves. Ugye valamelyik adásban beszéltem már a gazpacsóról, ami ugye egy paradicsom alapú leves, ennek a testvérváltozata a fehér gazpacsó, ez a ajo blanco, egyébként úgy hívják ezt a levesét, ezt otthon is el lehet nagyon egyszerűen készíteni, mandulából, fokhagymából, szintén nem főzik, hanem csak pürésítik, kenyérből, melyet gyakran egyébként, amikor elkészül ez a leves, szóval borsalizesítik, és szőlőszemeket szoktak általában beletálalni. Úgyhogy ilyen extra, hát itt is a sós az édessel, ugye beszéltünk májusban az eperről, a sós az édessel borzasztóan jól ki tud egészülni.
0: Na, engem, mint fokhagyma imádót ezzel a levessel alaposan fölcsigáztál, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést Beke Erikával, akit egyenesen Barcelonából kapcsolok a rádiókonyhába, most pedig kapcsolom Sert a Believe-vel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a Rádió Konyhát, a beszélgető partnerem pedig Beke Erika, egy Barcelonában élő étterem tulajdonos, akivel megszokhatták már hallgatóink, hogy így időről időre beszámolunk a spanyol étkezési szokásokról, így az év haladtában. Most éppen ugye júniusnál tartunk, és már meséltél arról, hogy ilyenkor a sajt van fókuszban, eljutottunk már a levesekig, ami nekem nagy favoritom, és meséltél is egy Ajo Blanco nevezetű levesről, amit szerintem ki is fogok próbálni. De akkor gondolom, hogy folytatjuk a főétellel.
1: Főételként, mivel, hogy mint mondtam, nem nehéz ételeket esznek, egyáltalán nem arról szól, hogy pörkölteket főznek, vagy sülteket sütnek, amik azért olyan bőséges és tartalmas, hanem a sós tőkehalat veszik ilyenkor elő mindenféle formátumban. Érdekes módon ugye a sós tőkehal az, amit egy kicsit be kell áztatni, hogy lejöjjön a sótartalma, és utána bármilyen formában el lehet készíteni. Az egyik ilyen leghíresebb sós tőkehal ételük, ez a bacalao, egyébként ennek a halnak az a neve, hogy bacalao. Bacalao a la Viscania, ez egy ilyen paradicsomos, paprikás mártásban készítik. Ez azért nagyon gyorsan ugye elkészülnek, tehát a hal amúgy is nagyon gyorsan elkészül, és pillanatok alatt csak összerottyantják, és egy tál ételként lehet kínálni. Aztán van még egy olyan, amit én szintén egy salátaként hoztam, ami megint a június hónapra jellemző. Itt megsütik a padlizsán, paprikát és hagymát nyersen, akár lehet lila hagyma is, vagy zöld hagyma is, vagy bármilyen hagyma. Ezt összekeverik, tehát a sült padlizsánt, a sült paprikát és a nyers hagymát. Ebből készítenek egy salátát, ez főleg Katalúniában híres, és egy hidegen pirítóssal, esetleg sós szardellával, olívabogyóval, és akár itt megint visszatérhetünk, hogy bármi más feltétel, amit úgy gondol, hogy a salátát ki szeretné egészíteni, ezt eszik ilyen hideg előételként, ilyen tapasz formájában. Egy szelet bagetre fölteszik is pirítós, frissen megpirítva ezt a kis salátát, fölteszi rá a finom szardiniát, és azt gondolom, hogy abszolút, de ki van elégítve mindenkinek az ízvilága, a hadsia tele lett rakva, de nem viselte meg a nehézség az életét.
0: Nagyon jó ötletet adtál, mert én normálisan szoktam marinálni a padlizsánt is, mert hogy megsütöm, és akkor úgy, vagy a paprikát is, de mindig külön-külön. És maximum, hogyha úgy jön ki a lépés este a salátába, akkor összekeverem, de hogy akár ez is lehet maga a saláta, meg maga a feltét, azt mondjuk eddig is raktam én is, például reggel is, akár egy szelet kenyérre, egy szelet pirítósra, ez zseniális tud lenni. Nagyon köszönöm, még nem végeztünk, mert tudom, hogy van még egy ötleted, amit mindenképp szeretnél a Rádiókonyha hallgatóival megosztani, de addig megosztjuk Katy Perry I Kissed a Girl slágerét, a C'est la vie, vár ránk a nyár dalát.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szokás szerint ilyenkor kapok észhez, hogy mindjárt vége a rádiókonyhának. A beszélgető partnerem ebben az órában Beke Erika volt, aki Spanyolországból jelentkezett be. Egyébként a Futballárium nevű étterem tulajdonosa a férjével, és ők mesélnek, vagy ő mesél arról, hogy egy-egy adott évszakban, vagy időszakban mi az, ami nagyon megy a spanyoloknál. Tehát most már nagyon sok ötletet kaptunk, főételre, salátára is akár, hogy a sajtot is ünneplik ilyenkor júniusban, de tudom, hogy van még egy ötleted, amit szeretnél mindenképpen megosztani a hallgatóinkkal.
1: Egyetlen egy ötletet hagy mondjak még.
0: Na.
1: Tényleg, aki még nem tervezte el az utazását, június 29-én mindenképpen jöjjenek el a kedves hallgatók Haróba, azaz a Rioja borvidékre, ahol képzelje el mindenki, hogy június 29-én több 1000 liter vörösbort locsolnak szét egymásra az emberek. Tehát ez egy olyan fantasztikus esemény, azt gondolom, hogy ezt egyszer mindenképpen ki kell próbálni. Még mindig jobb itt a paradicsom dobálás, én úgy gondolom. Tehát azért
0: pont ez jutott eszembe, hogy én egyik ilyen ételpazarlós ünnepben sem vagyok benne. Nekem a paradicsom dobálás se vonzó, de ez se annyira, de biztos nagy muri.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy fesztivál. Mit jelképez megint? Az, hogy az emberek jól érzik magukat, az, hogy egymásra figyelnek, az, hogy szórakoznak, az, hogy kikapcsolnak és feltöltődnek. Miről szólhat másról a nyár, a június, mint arról, hogy engedjük el egy picit magunkat és töltődjünk fel.
0: Ebben teljesen igazad van, én még leragadtam a beszélgetésünk elején az olajbogyónál, és arra gondoltam, aha, hogy ugye nyilván ősszel lesz úgyis az olajbogyó szüret Spanyolország szerte is.
1: Igen.
0: Ugye nyilván eltér a különböző régiókban, hogy mikor, meg fajtától is függ, de hogy legyen már egy olyan adásunk, amit egy picit jobban kihegyezünk magára az olajbogyóra.
1: Jó. Imádom az olajbogyót.
0: Újabb közös vonás, de ezzel már nem is csodálkozunk. Beke Erikának köszönöm szépen a beszélgetést és a meséket, tájékoztatást, történeteket Spanyolországgal, a spanyol ételekkel kapcsolatban. Véget ért a rádiókonyha, míg Madonnától mindjárt szól a Material Girl, és én egyben szeretném megköszönni a figyelmet. A délutánt már Jurásek Balázzsal töltik, én pedig majd kedden 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat!

0: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
0: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
0: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű vásárlási utalvány. A Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Különleges fájdalomkezelést kapnak daganatos betegek. Vészjelzés már a termőföldeket is felfalja a beton. 50-es drogdílereket kapcsoltak le a rendőrök. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Speciális kezelést kaphatnak daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Onkológiai Intézet nemrég alakult munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Részletek Zelenai Ferenc fájdalomterapeutától, a munkacsoport vezetőjétől.
7: Speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hűkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál jöhet szóba az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
6: 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni környezetünket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csak nem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler. Az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csak nem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot, kánikula ugyan még nincs, de már készülünk rá. Igazán hűsítő nyereményeket ígérhetek, amik nem mellesleg írtó finomak is, akár csak a slágereink. Ezekből már is csemegézünk a Bergendivel, a Last Ketchup-pal és a Far Daviddel.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem is gondolná az ember, hogy milyen fontos dolog a jég, és nem csak a dupla viszkihez. Hát megkezdődött a 2026-os nyár, még a kellemesebbik arcát mutatja, még nem kell küzdenünk a forrósággal, de jobb felkészülni. És milyen jó az, ha az ember csak lazán benyúl a fagyasztóba, kivesz valami jeges finomságot, és már is könnyebb és kerekebb minden. Itt az alkalom, hogy betárazzanak a retro rádió nyárindító hétvégén, ugyanis ma és holnap is a Family Frost 50.000 forintos vásárlási utalványaiért játszunk. Felőlem vehetnek belőle zöld babot is, ahogy tetszik, de szerintem a jégkrém is kerendő lesz. Minden esetre figyeljenek. Viszont a hangulat az nem lesz fagyos, hogy is lehetne a Run DMC-vel, meg az Aerosmith-szel, vagy Michael Jacksonnal. Ez a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Crazy Gnarls Barkley-tól, aki nem egy ember, hanem egy duó, és a korábbi kiváló olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázóhoz, Charles Barkleyhoz az égvilágon semmi közük nincs. Ő még Barcelonában nyert aranyat az első Dream Team-mel, ahol még Jordan, Magic Johnson és Larry Bird is ott pattogtatták a labdát. Hát játszik könnyedséggel húzták be akkor a bajnoki címet, az biztos. És egy kis kinti sportoláshoz, vagy éppen csak egy sétához, természetjáráshoz is remek időnk van, a legtöbb helyütt mindenképpen, szóval ez is beleférhet a hétvégébe. És ne maradjanak ki a Szintiák, meg a Norbertek sem, akik ma névnapoznak. Hölgyeim, uraim, sok boldogságot! 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk, akár köszöntőt is küldhetnek. Én meg játszom a legnagyobb slágereket, ez most akkor legyen egy lendületes, mert a rock'n'roll az már csak ilyen. A Los Lobos és a Come On, Let's Go!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Bolond a kis hír a TNT-től. Igaz, hogy még azért nem kezdődött meg a nagy nyári roham a Balaton felé, hiszen még tart a suli, de azért sokan indultak el most is, és két baleset is történt az M7-esen, mindkettő a Balaton felé. Ért térségében a 18-as kilométernél megszűnt a sávzárás, de a torlódás lassan oszlik, és van egy másik, Pákoznál, az 54-es kilométernél, elvileg itt is már lehet haladni, viszont a torlódás továbbra is 5 kilométeres. Aztán a 21-esen Salgótarján irányába egy műszaki hibás jármű vesztegel, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták. 06-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Nagyon figyelmesen és türelmesen vezessenek ma is, és hallgassuk együtt a jobbnál jobb slágereket. Itt lesz velünk a YouTube és a One. Ehhez annó érdekes módon két videóklip is készült, nekem a bölényes tetszett jobban, kellemesen lehetett rá relaxálni, de előtte még jöjjön egy kis diszkó a 80-as évek Németországából. You're a Woman, a Bad Boys Blue-tól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rod Stewart és a Do You Think I'm Sexy. Azért annyira nem kell szigorúan vennünk a strandformát, hogy egy-egy finomság, egy jó fagyi, vagy jégkrém ne férjen bele néha, sőt, akár ennél jóval több is lehet, hogyha velem játszanak ezen a hétvégén.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Dávid vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Dávid, honnan telefonálsz?
2: Budapestről hívlak titeket.
0: Na, és már az ízlelő bimboidat már készíted?
2: Hát remélhetőleg igen.
0: Mi a kedvenc egyébként? Mit szeretsz a legjobban?
2: Én a gyümölcsöseket szeretem a fagyiban, tehát én nem annyira nem vagyok nagy édesszáj, úgyhogy inkább a gyümölcsös fagyikat, eper, málna, ezek a legnagyobb favoritok nekem, úgyhogy inkább a gyümölcsös jégkrémeket, fagyikat szoktam fogyasztani.
0: Ezek a leghűsítőbbek amúgy is. Na de, lehet, hogy aztán semmi nem lesz belőle, azt csak beszélgetünk róla. Mondj nekem egy jó megfejtés, légy szíves.
2: Az első emelet volt utána csak azért is szerelem, a mielőtt megszólaltam.
0: Így van, így van. Na, és akkor végül is nem kell ezt tovább húznunk, mert akkor készítheted magadat a finomságokra, epermálnára, citromra, bármire, mert itt a nyeremény, gratulálok!
2: Ó, köszönöm!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Hú, de szuper, nagyon szuper, nagyon szuper, nagyon szeretem. Gyerekkoromban sokat fogyasztottam a Family Frost termékeket, úgyhogy...
0: És szaladtál az autó után, ugye?
2: Igen, igen, igen, mindig futottam utána, hogy legyen jégkrém, de akkor sokszor mindig kifogyasztam, amit én szerettem, úgyhogy most remélhetőleg az applikáció által könnyebb dolgom lesz.
0: Hát most már simán meg fogod oldani, ez a 21. század, annak is már elmúlt a negyede. Köszönöm szépen, hogy játszottál velem, és további szép napot, jó nyarat kívánok neked!
2: Köszönöm szépen, neked is!
0: A nyárindító hétvégénk pedig természetesen folytatódik, nem csak a finomságokkal, hanem ilyen kiváló slágerekkel is, mint a Republiké. És aki itt lesz még velünk, az Jennifer Lopez. Let's get loud a latin dívától.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
8: Tanári teljesítményértékelés ősszel indul az egyeztetés. Ilyen még nem volt, netes csalókra figyelmeztetnek netes csalók. Munkában a Virágos Magyarország zsűrije. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógus teljesítményértékelési rendszer átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők, intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit nem érint hátrányosan, a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett a viadalra számos projekttel, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
9: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
8: Történeten 8. sorozatban a harmadik sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A mai elődöntőben a francia Brest-Bretagne lesz az ellenfél, a másik ágon a szintén francia Metz és a román Cseszeme Bukarest csap össze. Holnap este a győztesek mérkőznek majd a végső diadalért. Szép időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadékra kevés az esély, a Tiszántúlon viszont egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a 23-28 fokot késő este 15-18 fok követheti. Ugyanilyen idővel búcsúzik a hét, ha lehet még több napsütéssel, néhol már 30 fok feletti maximumokkal. Az előrejelzések szerint a hétfő is kimondottan derűs lesz országszerte, kedden viszont már sokfelé beköszönhet egy-egy zápor is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a nyárindító hétvégén jönnek a jeges nyalánkságok nyeremény formájában. Jó lesz az még a forró napokon. Kezdjünk is a legklasszikusabb ízzel. A csoki meg a puncs mellett ez természetesen a vanília. Girl, you know it's true, a Milli Vanillitől.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, megtalálok még az FLM-től. Remélem önök is megtalálták erre a hétvégére azt az elfoglaltságot, amivel szívesen töltik az időt, bár ha picit megcsúszott a délelőtt, akkor lehet, hogy ez még mindig az ebéd. A desszertről megengedjék meg, hogy én gondoskodjam, hiszen ez a nyárindító hétvége itt a retro rádióban, és egy 50 ezer forint értékű Family Frost vásárlási utalványt nyerhetnek, hogyha velem játszanak, abból azért rengeteg mindenki jön. Ez volt az egyik fontos információ. Ez meg egy fontos történet, una storia importante. Ez Eros Ramazzotti világturnéjának címe, amivel nemrégiben nálunk is járt, tényleg fantasztikus volt. Volt szerencsém élőben végignézni, végighallgatni. Egészen elképesztő az a tűz, meg az a lelkesedés, ami őt még mindig hajtja. Az európai körnek egyelőre vége, viszont ma kezdődik az olasz stadion turné. Hát ugye hazájában nem elég egyszer fellépni. 7 koncert is lesz egymás után, az első ma este Udinében, a következő meg jövő kedden Milánóban, a San Siroban, a legendás San Siro stadionban, ha esetleg arra járnának és benéznének. Eros Ramazzotti tehát, és a Più Bella Cosa.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Love Me Again, John Newman-től. Azért már többfelé felhősödik, nyugaton, meg az ország középső részein kevésbé, de ahogy haladunk kelet felé egyre inkább, északkeleten már esik is, erre a következő napokban is azért számítani kell, és nem csak itt, persze az lenne az optimális, ha éjszaka mindig jönne egy kis csapadék, napközben megélvezhetnénk a szép időt, de ez ebben a formában ritkán jön össze. A programjainkat is alakítja az időjárás, van, hogy keresztbe is húzza, de hosszú lesz ez a nyár, még épp, hogy csak megkezdtük. Mondjuk a végén mindig az az érzése az embernek, hogy egy pillanat alatt elröpült megint. Viszont most még kár lenne ezt a félig teli, félig üres poharas gondolatsort elindítani. Legyen teljesen tele, töltsük meg élményekkel, jókedvel és rengeteg slágerrel. Ez az egyik. Fancy-től a Bolero.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Félember a Hooligans-től ma este ismét akcióval lendülnek Csipáék, Sáta településen, Sátán játszanak. Ez Osztól picit keletre van, szabadtéri buli lesz, úgyhogy remélhetőleg az időjárás is mindenkinek kedvez, de hát ha eleredne is az eső, ez a hangulatot alig ha befolyásolhatja. Ha arra felé veszik az irányt, akkor is óvatosan, meg mindenhol máshol is, az M1-esen az Óbarok pihenőhelynél baleset történt. A 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik most, a Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. A 21-esen meg Salgótarján felé még mindig egy műszaki hibás jármű vesztegel, ezért a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ez meg szerintem egy egészen kiváló sláger autózáshoz is. Ha kocsiban hallom Joe Cockert, mindig feltekerem a hangerőt. Unchained My Heart itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Eternal Flame a Bengals-től. A szerelem lángjai mellé jöjjön valami hűsítő is, ezen a nyárindító hétvégén önöknek is lehet benne részük.
1: A retro rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro rádió, tessék!
2: Szia, Dávidért és játékra jelentkeznék.
0: Szia, kedves Dávid, honnan hívsz?
2: Irisről.
0: Honnan?
2: Irisről.
0: Ja, Pilisről, nem értettem, azt hittem valami skandináv nevet mondtál hirtelen, de ott kevésbé fogy a fagyi, legalábbis én úgy gondolom. Nálatok milyen az idő?
2: Jó, meleg van, hál' Istennek süt a nap, jó idő van.
0: Na, ez a nyár meg hosszú lesz, úgyhogy el kell majd némi készlet a hűtőben, vagy a fagyasztóban, hogyha mondasz nekem egy jó megfejtést.
2: Cserháti Zsuzsa, mennyit ér egy nő?
0: Uh-huh, és ez a megfejtés neked tudod mit ér? Egy ilyen 50 ezres csomagot, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülhetnek, ki lesz helye.
0: Sokan vagytok a családban?
2: Hát, akadunk, igen, páram. Gyerek még nincsen, de majd... mi is szeretjük.
0: És hát tudjátok, hogy nem csak fagyit lehet ebből bármit, amit megkívántok. Köszönöm szépen, hogy játszottál, jó hétvégét és szép nyarat kívánok nektek.
2: Köszönöm szépen, én is, szia.
0: Pörgetjük mindjárt tovább a legnagyobb slágereket és persze a játékot is, úgyhogy érdemes velünk maradni meg Aut Csillával. Itt lesz még Justin Timberlake és a Roxette. Ez a Fading Like a Flower.
3: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. De most végre berobbant a kánikula.
3: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
3: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Változatlanul hagyták Magyarország besorolását a vezető hitelminősítők. Felújítják a Velencei tó vízpótlását segítő tározókat. Női futógálát rendeznek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítők folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását, és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidő sport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. A résztvevők 7 táv közül választhatnak, a kezdőktől a rutinos futókig. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Észak-nyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd. Hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, vágjunk bele egy újabb órába itt a Retro Rádió nyárindító hétvégéjén, hűsítő finomságokkal, nyereményekkel, Aucsillával, a Rockszettel, és kezdésnek Desiree-szel, utazzunk, vajás, vajás!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: Még rosszabb!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió lesz, még rosszabb a repülőktől. Bízzunk benne, hogy mindig csak egyre jobb lesz, és ez az idei nyár tényleg úgy alakul, ahogy elterveztük, vagy akár még bőven a várakozásokon felül is. Ehhez kellenek a jó ötletek, a pozitív hozzáállás, mert mondjuk egy karib-tengeri nyaraláshoz tényleg elengedhetetlen a vastag pénztárca, de ha visszagondolunk a gyerekkori nyarakra, akkor egyrészt nem sokan találunk benne ilyen pillanatokat. Másrészt meg mire emlékszünk? Szalonnasütésekre, kerti sátorozásra, erdei kirándulásra, olyan dolgokra, amik nem az őrült költségekről szóltak, aztán mégis milyen csodásan éreztük magunkat, és ott vannak a nagy fagyizások lent a téren vagy a tóparton. Ezt a hangulatot otthon is összehozhatjuk, hiszen a mostani nyárindító hétvégén egy 50 ezer forintos Family Frost utalvány a tét. Pár tölcsér kijön majd belőle. Mindemellé szólnak az örök nagy kedvencek, George Harrisontól a Gardner Mind, Sarah New és Natalie Imbruglia is itt van. Ez a Torn.

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Jason Mraz és az I'm Yours, a tiéd vagyok. A sláger Jason harmadik stúdióalbumán jelent meg, melynek elég fura címe volt, We Sing, We Dance, We Steal Things, azaz éneklünk, táncolunk és ellopunk dolgokat. Az ötlet egy skót képzőművész, egy bizonyos David Shirley egyik műve nyomán jött, ugyanis Jason látta az egyik munkáját, melyen ilyen egymásba kapcsolódó körök voltak láthatók, melyekbe az előbb említett szavak voltak beleírva. Neki meg annyira megtetszett, hogy azonnal eldöntötte, hogy ez lesz a készülő nagylemeze címe, sőt később megkérte Shirley-t, hogy rajzolja meg az album borítóját is. Jason Mraz szerint a cím tökéletesen összefoglalja a művészetet, mert hogy az éneklés és a tánc az ünneplést és az önkifejezést jelenti, míg a dolgok ellopása arra utal, hogy a művészek folyamatosan inspirációt, ötleteket, történeteket és pillanatokat emelnek át a környezetükből, újra hasznosítják kvázi, majd azokat beépítik a saját életükbe és zenéjükbe. Ebben tökéletesen igaza van, és ezt egyébként minden zenész el is ismeri, mindenkinek vannak hatásai, példaképei, és a UB40 zenéje sem lett volna ilyen, ha soha nem hallgattak volna Bob Marley-t, de szerencsére megtették. Ez a Kingston Town, a UB40-tól itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Autó egy Serpentinen, a Quimby-től. Én azért nagyobb összeget mernék rá tenni, hogy holnap is el fogják játszani, ugyanis szülinapra hivatalosak, méghozzá a 13. kerületére, azaz Kispestre, ahova persze minden Quimby rajongót is várnak holnap este, úgyhogy aki szeretné őket látni, hallani, irány a Templom tér. A most is autózóknak meg info, hogy újabb balesetről nem érkezett jelentés, de a korábban történtek még okoznak fennakadást. Az M1-esen az Óbarok pihenőhelynél volt egy baleset, a 43-as kilométernél a Hegyeshalom felé tartókat a pihenőhelyen keresztül terelik, a Budapest felé vezető oldalon a belső átterelt sávon megállították a forgalmat. A 21-esen Salgótarján felé egy műszaki hibás jármű vesztegel, ezért a 18-as kilométernél a külső sávot még zárva tartják. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk, és ha már ennyi mindent lehet nyerni itt a nyárindító hétvégén, ugye rámegyünk a Family Frostos finomságokra, amik jól jönnek majd a forró napokon, akkor a következő sláger is szóljon arról, hogy újra te leszel a nyertes. Újra és mindig, legyen így, Bee Gees, You Win Again!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Whitney Houston és a One Moment in Time. Akik a hangjukkal dolgoznak, azoknak nagyon ügyelniük kell, hogy mit esznek, mit isznak, nem szabad túl hideget vagy túl forrót sem, mert a hangszál bizony nagyon érzékeny hangszer. A fagyit sem szabad egyszerre lenyelni, de azért elgombócozgathatunk rendesen, főleg ha sikerül bezsebelni a nyereményt a nyárindító hétvégén.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia, én Pressinszki Erzsébet vagyok, és a Jártékba szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Erzsébet! Olyan bizonytalan a hangod még. Mit csinálsz
2: éppen?
0: Igen,
2: mert meglepődtem, hogy felvetted.
0: De itt vagyok, teljes életnagyságban itt a stúdióban, és várom a válaszodat. Nem is kérdeztem
2: ne
0: semmit.
2: Otthon Familia Don Quixote.
0: Nem is kell itt kérdezzek semmit. Ne otthon Familia Don Quixote. Szuper vagy! Csak a nelvem szuper. Akad össze most már. Lehet, hogy kéne egyek egy fagyit.
2: Baj.
0: Nem?
2: Lehet.
0: Biztos,
2: lehet,
0: hogy az segítene. Is. Te mennyit tudsz egyszerre?
2: Hát egy kettőt simán.
0: Uh-huh. Vagy többet. Ki jön belőle? Lesz ki rá jön. Lehetőséged? Mert itt a gyereményed, gratulálok!
2: Nagyon szuper, köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Használjátok fel, használjátok el, fogyasszátok nagy-nagy élvezettel, bár tudod, hogy minden mást is lehetem, csak fagylaltot, amit igen, találtok igen. A kínálatban. Nincs más hátra, mint hogy csodálatos nyarat kívánjak nektek, sok-sok finomsággal.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: És a lehetőség a következő órában is adott lesz, megy tovább a játék, itt a nyárindító hétvégén, és jönnek a további nagy-nagy slágerek. Itt lesz az Aptól a Nap, és Musti-től a Horny. Most már adunk a tempónak is rendesen.
3: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
3: Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
3: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50.000 forint ér-

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Készül az uniós törvénycsomag, megújulnak a balatoni kompok, nem lesz vuvuzela az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. A csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. A törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. A fejlesztés során felújítják a kikötők épületeit, mólóit és közlekedési rendszerét. Emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és kiszolgáló létesítmények is épülnek. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is amulátja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is amu korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A folyamatos zúgás azonban akkor rengeteg kritikát kapott játékosoktól, edzőktől és televíziós társaságoktól is. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Észak-nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos időre készülhetünk. A legmagasabb hőmérséklet holnap 26 és 31 fok között várható. Hétfőn is nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csak elszúrtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a hűsítő nyeremények is érkeznek ezen a nyárindító hétvégén, és persze az elmaradhatatlan slágerek. Ezért is a Retro Rádió a legjobb választás, úgyhogy hadd jöjjön Moose Team, az Up és a Yazoo is. Ez a Don't Go!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Presser Gábor és a Rozsdás Szög, reméljük senki nem veri bele a szívünkbe ezen a nyáron se. Na de kalapáljunk egy rendeset most az AC/DC-vel, a 90-es évek elején a banda új lendületet kapott, köszönhetően a sok millió példányban elkelt The Razor's Age című lemeznek, melyben nagy szerepe volt az akkori dobosnak, Chris Slade-nek is. Én nagyon szeretem a játékát, úgy püfölte a bőröket, mintha legalábbis az ős ellenségei lettek volna, de ez adja meg azt a hihetetlen dinamizmust, ami nagyon kell az ilyesfajta rockzenéhez. A rockerekről meg azt gondolják sokan, hogy viszkivel fogyasztják a sört, és akkor ez így rendben is van, viszont Chrisnek az édesség volt mindig is a gyengéje. Állítólag kilószám nyomta magába a süteményeket, meg a fagylalt kelyheket a stúdió munkák alatt is. Kicsit olyan ez, mint hogy csak a puffin adhat neked erőt és mindent lebíró akaratot. Önök is kipróbálhatják, hogy ez hogyan működik, ha velem játszanak, mert most a nyárindító hétvégén egy 50 000 forintos

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Fireburnin, Sean Kingston-tól az ő karrierje gyakorlatilag kitartó e-mailezéssel kezdődött. Tinédzserként folyamatosan bombázott egy bizonyos J.R. Rotem nevű producert, küldözgette neki a demoanyagokat és nem adta fel, addig-addig járt a nyakára, amíg a producer végül ráállt egy találkozásra és elkezdték a közös munkát. Ennek meg az imént hallott Fireburnin vagy éppen a Beautiful Girls lett az eredménye. Szóval, ha nem válaszolnak az e-mailjeinkre, az még nem jelenti azt, hogy alkalmatlanok lennénk valamire, és most itt nem csak a popstárságról van szó. Persze az internet előtti időkben még leginkább maguk a producerek mászkáltak a klubokba, és keresték az új tehetségeket. A lemezkiadók megbízottjai is folyamatosan járták ezeket a helyeket, és kutatták, hogy vajon ki lesz a következő csillag. Tina Turner meg úgy csinálta, hogy egész egyszerűen elment a későbbi férje Ike Turner és zenekarának egyik koncertjére. A szünetben egy óvatlan pillanatban felkapta a mikrofont, és elénekelt egy BB King dalt. Ez Ike-ot annyira lenyűgözte, hogy először háttér vokalistaként, majd szólistaként is bevette a bandába. Aztán jöttek a nagy sikerek, de a házasságuk ugye finoman szólva sem sült el jól, mert hiába volt rendkívül tehetséges és jó zenész Ike Turner, egy borzalmasan erőszakos fickó volt, de Tina végül is a saját lábára tudott állni. Itt pedig már a 80-as években járunk, annak is a közepén, amikor a Mad Max 3-ban nem csak az egyik főszerepet játszotta el az énekesnő, hanem a főcímdalt is elénekelte. We don't need another hero.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem mindenki vándor, aki úton van, viszont mindenki számára fontos info, hogy már rendeződött a helyzet mind az M1-esen, mind az M7-esen, úgyhogy folyamatosan lehet haladni, viszont a 21-esen Salgótarján felé még mindig egy műszaki hibás jármű vesztegel a 18-as kilométernél, ahol a külső sávot lezárták. Az M1-esen egy jó hír, hogy azt is mondjak, a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbágyi csomópont felhajtóját. 0622 22 122, ez a mi SMS számunk. Figyelmesen vezessenek, bárhová is igyekeznek ezen a szombat délutánon. Útközben megjöhet a lendület. Kubai ritmusok, dallamok, 80-as évek feelingbe csomagolva. Conga, Gloria Estefántal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a házi buli dallamai Richard Sandersontól, ez volt a Reality. Emlékszem, akkoriban a 80-as években mi is vettünk valahonnan egy ilyen fagylalt készítő gépet, aztán hát megpróbálkoztunk vele néhányszor, de nem igazán jött össze a dolog, úgyhogy maradtunk a gombócosnál, viszont önök ezen a nyáron rengeteg finomságot kóstolhatnak a legjobb fajtából, ha velem játszanak ezen a nyárindító hétvégén.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Szia, Orsi vagyok, és a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Szia, kedves Orsi, többen Szia. Vagytok?
2: Igen, a lányommal ugyanis mindketten próbáltunk hívni, aztán kicsit jobban izgult, mint én, de én is izgulok, és akkor azt beszéltük, hogy közösen telefonálunk, úgyhogy itt van velem Imolai.
0: Jól van, szia Imola! És ketten együtt összehoztok egy darab megfejtést?
2: Hát, megpróbáljuk. Jobb vagyunk együtt, szerintem. Ergo,
0: igen.
2: Ballag a katona.
0: Hát azért emiatt nem kellett ám olyan nagyon izgulni, megy ez. És van itt cserébe egy szuper jó nyeremény nektek, tessék!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jó voltából.
0: Ez így jó lesz?
2: Igen, nagyon képesztő.
0: És ki a legnagyobb fogyasztó, vagy ki lesz?
4: Én azt gondolom, hogy az anyukám, ugyanis képes megenni két doboz jégkrémet egy este alatt.
0: Jó!
4: Ez szó szerint kell érteni. Jó kezekbe kerül ez a nyeremény.
0: Azért nektek is jusson néhány kanálnyi. Nagy szeretettel küldjük akkor nektek, jó? Szuper nyarat kívánunk, sok puszi nektek, anyukádnak is, és jó étvágyat. Nagy és kis fogyasztóknak egyaránt ajánlhatom a folytatást, nem muszáj egy gyűjtő helyben mindent elpusztítani, be is lehet abból spájzolni rendesen. Én meg már bekészítettem a következő óra a legnagyobb slágereit.
5: Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még.
0: Itt lesz velünk Ákos, aztán jönnek az angolok. Egészen pontosan a Cure és a Friday I'm in Love.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. Nyárias időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámlatartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Tovább nő a feszültség a Közel-Keleten. Irán újabb rakéta és dróntámadást indított amerikai katonai célpontok ellen Bahrein és Kuvait térségében. Az amerikai hadsereg szerint a támadó eszközök többségét még a célbaérés előtt megsemmisítették. Személyi sérülésről vagy károkról nem érkezett jelentés. Washington gyorsan reagált, az amerikai erők iráni radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében, arra hivatkozva, hogy meg kell akadályozni a további akciókat. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy a művelet válasz volt több iráni drón lelövésére. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul majd, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérsékletek 25 és 30 fok között lesznek majd. Hétfőn is hasonló időjárásra számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a nyár nem csak a naptár szerint érkezett meg, még nem kánikulával ugyan, de biztos, hogy lesz az is. Emellé meg kellenek a hűsítő pillanatok, a jeges finomságok. Ezekért játszunk ebben az órában is, és hallgatjuk Ákost, a Cure-t és Belinda Carlisle-t.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az álomhajó nyaralni visz, a fedélzeten meg mindenféle finomságot szolgálnak fel a vakító fehérbe öltözött pincérek, akiknek arcáról sosem hervad le a mosoly. Én aranygombos pincérkabátot ugyan nem vettem ma fel, de így is tudok kínálni remek dolgokat a Retro Rádió nyárindító hétvégéjén, hiszen itt a lehetőség, hogy feltöltsék a fagyasztót akár rengeteg fagyival, vagy éppen zöldséggel, gyümölcsel, ahogy tetszik, a tét egy 50 000 forintos Family Frost ajándék utalvány. Szerintem minden családnál lenne helye, a nyertesekénél meg lesz is. Az édességekkel a Van Halenék is szórakoztak annó, az egyik turnén ki akarták próbálni, hogy a szervezők valóban elolvassák-e és betartják-e a zenekar utasításait, hogy mit kérnek az öltözőbe, így hát beleírták, hogy egy nagy tálba kérnek csokis drazsét, de a barnákat vegyék ki, azt nem akarnak egy szemet se látni. És lássunk csodát, valamelyik szegény alkalmazott kiszevezgette, ők meg később bevallották, hogy csak szórakoztak, semmi baj nem lett volna, ha benne marad a barna is, ráadásul egyikük sem szerette igazán a csokis drazsét. Na igen, ők lehet, hogy jó viccnek gondolták, a bot csinált a hamupipőkének biztos más volt a véleménye, azért gondolom csak megbocsátott. Jön mindjárt a csapat egyik legnagyobb sikere, a Jump, előtte meg a Pet Shop Boys, Go West!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Can't Get You Out of My Head egy jubiláns szerzemény Kylie-tól, hiszen 25 éves a Fever album, amin ez a sláger is szerepelt, ráadásul az ausztrál popdíva a legnagyobb turnéján van túl. A Tension című világturné 66 koncertből állt, és 4 kontinensre vitték el, szóval nem akármilyen széria volt ez. Ráadásul Kylie beadta a derekát, hiszen évek óta próbálták őt meggyőzni, hogy hadd készüljön róla egy dokumentumfilm. Most végül igent mondott, mert úgy érzi, elérkezett az idő, hogy összefoglalja picit a pályafutását, aminek természetesen még korán sincs vége. A Toto zenekar is aktív még, ugyan nem abban a formában, amiben a legnagyobb sikereit elérte, de Steve Lukather gitáros vezetésével még mindig ott vannak a toppon, és a slágereik nem csak a rádiókban, meg élőben pörögnek, hanem nyilván a streaming oldalakon is, és amire nagyon büszkék, hogy a hallgatók jelentős része 35 év alatti, vagyis a fiatalabb generációknak is bejön, amit csinálnak. De ez most az Afrika.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a Hófehér Jaguár elment, viszont helyzet az van továbbra is az utakon. Az M3-ason Budapest felé a Mezőkövesdi csomópontnál egy személyautó a szalagkorlátok ütközött, a 128-as kilométernél a külső sávot és a gyorsítósáv végét lezárták. Az 1-es főúton Tata belterületén összeütközött több jármű, a 65-ös kilométernél irányonként csak egy-egy sáv járható. Figyelmesen, türelmesen vezessenek, 06-20-22-22-122. Ez a mi SMS számunk. A slágerek között meg még ebben az órában itt lesz a Csumba Vamba és a Tap Tampén, egy igazi nagy nyári fesztivál kedvenc, és Sabrina is. Ez a Boys, Boys, Boys.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Csumbabamba és a Tap Tampén. A nyári fesztiválokon gyakran előfordul, hogy a közönséget akár tűzoltó tömlővel locsolják a színpadok mellől, mert olyan nagy a forróság, és az első sorokból kiverekedni magát az embernek gyakorlatilag lehetetlen. Én ennél kellemesebb felfrissülési lehetőséget, jeges finomságokat is tudok ajánlani.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot, kérlek!
0: Jó napot kívánok! Egy keresztnevet hadd kérjek!
2: Brigi vagyok.
0: Kedves Brigi, tegeződhetünk?
2: Persze, köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm! Na, hát akkor vágjunk bele! Jó megfejtéssel készültél?
2: Remélem! A Ladányban 27-ra kell egy ház.
0: Kell, és kell egy kis finomság, fagyi. Az is kell, fagyi, vagy bármi más, amihez hozzájutsz, de nem is húzom az idődet, meg az idegeidet, hanem mutatom a nyereményedet, mert te vagy a nyertes, gratulálok!
2: Na, nagyon köszönöm!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
0: Brigi, mik a kedvencek?
2: Minden. Összes félfagylatot szeretjük, úgyhogy van két felnőtt gyermekem, nagyon fognak neki örülni.
0: Mintha egy picit visszafiatalodna mindenki most, nem?
2: Ez így igaz. És most pont fel is fogom őket hívni, mert pont lánybúcsún vannak.
0: Tényleg? Kinek van a lánybúcsúja?
2: A lányomnak, a barátnőjének.
0: Hát sok szeretettel gratulálunk. És hogy hívják a kedves hölgyet? Hadd tudja meg mindenki?
2: Villőnek hívják.
0: Kedves Villő, sok boldogságot kívánunk innen is.
2: Átadom nekik.
0: Remélem, hogy hallják
2: is.
0: Köszönöm én is, és akkor jó étvágyat ezekhez a jeges, hűsítő finomságokhoz. Élvezzétek a nyarat.
2: Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szép délutánt kívánok.
0: Az itt a folytatásban is meg lesz. Érkezik mindjárt Charlie. Run. És jön a Five. Már most hangolódunk a szombat estére.
3: Műsorajánló.
1: Fél éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
3: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
1: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
3: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon tizedikként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Előidényi hajóforgalom van a Balatonon, egyre nagyobb a szárazság, nehéz napok jönnek az allergiások számára. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a terméshozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az utifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart mától előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyhajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes, Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód, Badacsony, valamint a Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle útvonalon. Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, estére pedig 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos időre készülhetünk. A legmagasabb hőmérséklet holnap 26 és 31 fok között várható. Hétfőn is nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csak elszúrtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még ebben az órában is hozom a legnagyobb slágereket, meg a fagyasztó feltöltést, játszunk a Family Frostos ajándékokért, miközben hallgatjuk a Five-ot és Charlie-t, és miközben Madonna elkortyolgat egy koktélt a tengerparton. La Isla Bonita!

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Széles, tágas a tér a bikinitől, a remény újságpapírba csomagolva, ráadásul csak a maradéka, nem túl szívderítő kép, de mennyire költői. Nagyon szeretem a bikini dalszövegeit, például a Fagyi sem arról szól, hogy menjünk le a cukiba és kérjünk pár gombócot.

Viszont én most a metaforákat, vagy éppen az allegóriákat hanyagolnám, mert nálam a fagyi az fagyi. A bikini férét meg majd felteszem mondjuk holnap. De most beszéljünk a konkrét fagyasztott finomságokról. Ha velem játszanak itt a nyárindító hétvégén, akkor egy 50 ezer forintos Family Frost utalvánnyal kezdhetik önök is az év legforróbb hónapjait. Ugye, hogy jól hangzik? Kellenek ehhez a nyári slágerek is már? Itt lesz Gloria Gaynor-tól az I Will Survive és Lou Bega.

0: telefonáljon. 0620 22 22 122.
1: Legyen öné az 50 000 forint értékű Family Frost vásárlási utalvány.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hogyha futball VB, akkor Shakira, ezt most már nyugodtan kijelenthetjük. Az idei amerikai világbajnokság jövő csütörtökön kezdődik, és bizony a játékosok között is kevés olyan van, akinek ez már a negyedik VB-je lesz. Shakirának meg tényleg, ugyanis 2006-ban a németországi VB záró ünnepségén adta elő a Hips Don't Lie-t, egy különleges futballra hangszerelt változatban. Aztán jött a dél-afrikai VB hivatalos dala 4 évvel később, a Waka Waka, és ekkor ismerkedett meg a spanyol válogatott védőjével, Gerard Piquével. Nemrég úgy fogalmazott, hogy a fiai tulajdonképpen a Waka Waka miatt születtek meg, ezért néha Waka kölyköknek nevezi őket. Készített dalt 2014-ben a brazil VB-re, ezt a záró ünnepségen is előadta, és idén is jelentkezett egy VB-s dallal, a nyitó ünnepségen is el fogja énekelni, és szerepet kap az első olyan világbajnoki döntőben is, amiben lesz félidei show, mert hát mégiscsak Amerikában vagyunk, úgyhogy hasonló lesz a lebonyolítás, mint az amerikai foci döntőjében, a Super Bowl-on. Hogy idén kinek hoz majd szerencsét, azt meglátjuk, de hát ennek a VB-nek két szépség hibája van. Egyrészt, hogy számunkra nem lesznek túl barátiak a közvetítési időpontok, másrészt, hogy mi nem vagyunk ott, de azért persze csak nézni fogjuk. Na, folytatásban a Salt-N-Pepa-val megyünk tovább, ez a Push It!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Mozaikot összeraktuk a Unikkal, és nézzük a közlekedéssel kapcsolatos infókat is, mert baleset történt az 1-es főúton Tata belterületén, a 65-ös kilométernél irányonként csak egy-egy sáv járható. A 2-esen Vác belterületén összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpáros, a 33-as kilométernél szintén félpályás lezárás van. A 71-esen Balaton akaratja térségében baleset, a 7-es kilométernél ugyancsak félpályás korlátozásra kell készülni. Óvatosan, türelmesen vezessenek, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Egy 60 éve alakult slágergyáros csapattal vegyünk tovább, akik még mindig aktívak, ráadásul a nagy szülinapi bulit nálunk tartják majd Budapesten, és elhozzák nekünk a klasszikus Sanremo-i életérzést, a dalfesztiválok hangulatát augusztus végén. Megtisztelő, ez a Ricky e Poveri és a Voulez-vous danser? Voulez-vous

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay awake just to hear.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, nem csak ezekben gazdag ez a nyárindító hétvége, hanem nyereményekben is. Feltöltjük a fagyasztót mindenféle finomságokkal.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak.
0: A Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, hadd kérjek egy keresztnevet.
2: Timi vagyok.
0: Kedves Timi, onnan?
2: Szeged mellől ülésről telefonálok.
0: Ó, arra még nem is voltam. Ülés így, két ellel vagy egy ellel?
2: Igen, kettő ellel.
0: Kettő ellel. Ó, milyen messze van ez Szegedtől?
2: Szegedtől körülbelül 25 kilométer.
0: Na, egyszer majd elnézek oda. Mit érdemes ott megtekinteni?
2: Hát, ez egy kisebb falu, szóval nagy látványosságokra nem kell számítani, de egy rendezett, szép kis település. Szerintem a parkban mindenképp érdemes ellátogatni.
0: Igen, és oda ülnek ki az emberek fagyizni.
2: Pontosan ott van a fagyizó mellett.
0: Mindjárt sejtettem. Na, de lehet, hogy nem is kell oda kiülni, vagy lehet otthonról is kivinni majd, hogyha jön egy jó megfejtés.
2: Rendben, a megfejtés az Eddától az éjjel érkezem.
0: És ami most érkezik, az nem éjjel, hanem ebben a pillanatban. És azt úgy hívják, hogy nyeremény. Gratulálok!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű vásárlási utalvány a Family Frost applikációjának jóvoltából.
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: El fog fogyni, gondolom, hányan vannak a családban?
2: Hát, vagyunk egy pára, jut a gyerkőcöknek is.
0: Jusson, hát hogy csak ott néznének nagy szemekkel.
2: Hát, az biztos.
0: Azt még se tehetjük meg, persze. Köszönöm, hogy játszott velem, és nagyon szuper nyarat kívánok.
2: Köszönöm, szép napot, viszont hallásra.
0: A nyárindító hétvége ezzel természetesen nem ért véget, játszani holnap is fogunk, most viszont átadom a helyet, a terepet, a pultot, mindent Tibi bácsinak. Meg Axel Foley-nak, azaz a Beverly Hills-i zsarúnak. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
5: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: A Hunter nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új ház építőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunter a jó választás.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: A legnagyobb hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Nagy mennyiségű illegális dohányterméket foglaltak le. Futógála lesz csak nőknek holnap a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők, mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutatták a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is a mulátja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is a korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidős sport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok, délután 26-31 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Red

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, induljon mai műsorunk egy valódi nagy diszkó sikerrel. Következzék az ottava

0: jövők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Zoltán. Hello! Ki a három előadó?
3: Hello! Phil Collins lenne az első, a második előadó Damien Ferenc lenne, és a harmadik pedig a Frankie Goes to Hollywood szám.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok!
3: Nagyon köszönöm én is, szervusz!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Tomi, jó napot!
3: Itt vagyok, üdvözlöm.
2: Ki a három előadó? Első
3: Scorpions együttes.
2: Második.
3: Egy AC/DC.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: Egy T-Mobile számot szeretnék kérni.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: Budapest legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Krisztina, kell is csókolom. Ki a három előadó? Első.
3: Jó napot kívánok, Tibi bácsi. Az Abba együttes lenne.
2: Második.
3: Neoton Familia.
2: És a harmadik.
3: A harmadikat pedig a Modern Talkingtól szeretném.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok. Nincs más hátra, mint lejátszani őket.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Sándor. Jó napot! Ki a három előadó?
3: Szerbusz, Tibi bács. Az első a Bee Gees.
2: Szuper. Második
3: Eric Pritz.
2: És a harmadik
3: Tancsadára gondoltam.
2: Remek dalok, játsszuk le őket.
3: Köszönöm szépen, Tibi bácsi.

0: Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a mi kívánság műsorunk SMS történik. Egy jó zenét akkor mellé, Falkó következik, és várjuk az SMS-eket.

0: éven át csak álmodoztunk róla. De most végre berobbant a kánikula.
1: A Retro Rádióval ezen a hétvégén hivatalosan is elindítjuk a nyarat.
0: Sőt, a nagy forróságban jéghideg meglepetésekkel készülünk a Family Frost applikációjának jóvoltából.
1: Hallgassa a Retro Rádiót és telefonáljon 10-ként, amikor meghallja, hogy egy slágert jéghidegre hűtöttünk. Ha tudja, melyik a jeges dal, öné egy 50 000 forint értékű

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen és hűsítő pillanatokat ad hallgatóinak. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Indul a vasútnál a balatoni nyári menetrend. Metallica láz a véradásokon. Pénteken lesz országszerte a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Csak indokolt esetben lép működésbe az országos jégkármérséklő rendszer. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint akkor aktiválják a hálózatot, ha a meteorológiai előrejelzések alapján nagy eséllyel alakulhat ki jelentős károkat okozó jégeső. A rendszer Ezüst Judit kiuttatásával csökkenti a jégszemek méretét, így mérsékelheti a termésben és az ingatlanokban keletkező károkat. Óriási az érdeklődés a Metallica véradó akciója iránt, már be is teltek a helyek, mintegy 2000-en regisztráltak. A világhírű zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve hirdetett véradást a jövő heti budapesti koncertek előtt. Az önkéntesek csütörtökön és pénteken adhatnak vért. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapatbemutató is. A szervezők 350-400 jármű érkezésére számítanak. Nyárindító sportfesztivál a pénteki mozgás éjszakáján a Hősök terén, a fővárosban és a Városligetben több mint 20 sportág várja ingyenesen az érdeklődőket. Lesz éjszakai futás az Andrássy úton, kerékpártúra, görkorcsolyázás, zumba, jóga, tollaslabda, valamint száp és sárkányhajózás is. A programhoz idén közel 100 település csatlakozik, sőt Erdélyben is rendeznek eseményeket. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutára 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Méri, kezdj csókolom. Ki a három előadó? Első.
3: Jó napot kívánok. Depeche Mode-ot szeretném.
2: Második.
3: A Bonnie M-et szeretném.
2: Remek. És mi a harmadik?
3: Korda Györgyöt.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánságok.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. She's crazy like a fool.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Sári. Csókolom, ki a három

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Judit, jó napot! Első.
3: Cserháti szám.
2: Szuper. És a második.
3: Albán és Romina Poverit szám.
2: És a harmadik.
3: A John Lennon.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást.

más nem tud segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620 22 22 122.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és
0: itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Józsi, szia!
3: Halló, halló!
2: Ki a három előadó?
3: Nem én Ferenctől kérnék valamit, a Bombay Dance Bandtől, Samantha Fox.
2: Remek dalok, játsszuk le őket!

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, sajnos műsorunk végéhez értünk. Búcsúzom a lemezlovas dalával a viszonthallásra.

Na gyerekek, a lemez végéhez értünk, remélem mindenki jól érezte magát. Aki jól érezte magát, tapsoljon! Ez a retro, ez a diszkó, ez a retro diszkó! Kezeket fel!

0: Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az oktatás legfontosabb kérdéseiről egyeztetnek. Kevesebb betonozás kellene országszerte, figyelmeztetnek szakemberek. A búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb aranyérmet nyert Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Folytatódnak a tárgyalások az oktatást érintő legfontosabb kérdésekről. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének tájékoztatása szerint jelenleg is zajlanak az egyeztetések a kormányzat és az oktatási szereplők között. A megbeszéléseken egyebek mellett a pedagógus hiány mérséklése és a tananyag korszerűsítése is napirenden van. A résztvevők olyan javaslatokon dolgoznak, amelyek hosszú távon javíthatják a közoktatás működését. A tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják a folyamatba, hogy az ő véleményük is megjelenjen a döntés előkészítés során. 11 focipályányi területet betonoznak vagy burkolnak le naponta itthon. Ha ez így folytatódik, élhetetlenné válik az ország, állítják klímakutatók. Felhívásuk szerint, ha mindent lebetonozunk, a csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. A probléma már régóta nem csak a városokat érinti, hanem a termőföldeket is. 1990 óta mintegy 1,5 millió hektárral, csaknem 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívják a figyelmet, hogy a címzet vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó. Aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. Két aranyéremmel zárta a budapesti szabadtüdős búvárúszó világbajnokságot Törőcsik Zsófia. A világjátékok győztes magyar klasszis a Duna Arénában az egyúszonyos dinamikus versenyszámban is világbajnok lett, miután egyetlen levegővétellel 278 métert teljesített. A második helyen a dél-koreai Oh Yeke-un végzett 256 méterrel. Törőcsik a verseny után rádiónknak elmondta, a VB mentálisan komoly kihívást jelentett számára, különösen a sikertelen kétúszonyos versenyszám után. Hozzátette, tudatosan levette magáról a nyomást, és nem a világcsúcsra koncentrált. A magyar búvárúszó a hét elején az uszony nélküli versenyszámban is aranyérmet nyert. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok, délután 26-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Önök Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerét. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és itt a mai adásban, szombaton hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, és természetesen megfűszerezzük rengeteg jó és táncolható muzsikával is.

rock legnagyobb slágereivel érkezünk. Én azt gondolom, hogy itt a Retro Rádióban hallgatóink megszokták, hogy csak a legjobb retro zenék szólnak. Picit megpróbálunk még ehhez is hozzátenni, hogy nem csak az általános és általában sokat hallott dalokat játsszuk, hanem egy-egy térség, egy-egy korszak, egy-egy időszak zseniális táncolható dalaiból is áll a Fergetek Party. Tartsanak velem, már is elindultunk.

hallgatják minden idők legnagyobb slágereiről, és az 1993-as esztendő egyik legnagyobb slágereiről szeretnék néhány szót mondani. Az Eurodance himnuszának is hívják, jön Dr. Albán és a Sing

Önök a Retrogradiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és egy új kifejezést tanultunk meg valamikor a 90-es években, mi pedig a Spin Doctors, ami azt jelenti, hogy olyan politikai szaktanácsadó, aki ért a kampányok elkészítéséhez. Jön a Spin Doctors és a Two Princes.

hihetetlen energikus nótával szeretném folytatni. I've Got The Power, azaz a popkultúra legtöbbet idézett dallészete, ezt valaki egyszer kikutatta, én elhiszem, de az biztos, hogy a Snap dalát nagyon-nagyon sokan szerették, amikor ez felcsendül egy diszkóban, egy buliban, mindig felsikolt a közönség. Jön a The Power itt a Retro Rádióban.

Ennek a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, és az AD stúdióval, a páratlan párossal megyünk tovább. Egy nagyon sikeres formáció volt egyébként az AD stúdió. Időnként még most is összeállnak. Nagyon szeretem a dalaikat. Jöjjön a páratlan páros itt a Retro Rádióban, a Fergeteg Partiban. Tartsanak velem!

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt itt járt Magyarországon az Ace of Base a Fergetek partiban, amely Paplászló sportarénában került megrendezésre, és ott ez a dal is elhangzott, és egyébként megismerhettük a zenekart, tényleg nagyon

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre nagyobb a szárazság, már előidényi forgalom van a MÁV-nál a Balaton körül, fokozódik a pollen terhelés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre nagyobb területen okoz gondot a szárazság Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékszegény időjárása miatt több térségben kritikusan kiszáradt a talaj, ami már a mezőgazdasági kultúrák állapotán is meglátszik. A legnehezebb helyzetben az Alföld és az ország északkeleti része van, ahol a növények fejlődését jelentősen visszaveti a nedvesség hiány. A gazdák szerint a terméshozamok is veszélybe kerülhetnek, ha nem érkezik jelentősebb csapadék. A következő napokban ráadásul tovább emelkedik a hőmérséklet, több helyen akár 30 foknál is melegebb lehet, ami tovább súlyosbíthatja az aszályt. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átfogó felülvizsgálatát. A gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a mostani forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem ad érdemi szakmai visszajelzést. Épp ezért felfüggesztik, és a következő tanévben hozzálátnak egy új modell kialakításához, pedagógusok, szakértők és intézményvezetők bevonásával. Lannert Judit hozzátette, a változás senkit sem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az utifű és a hárs alacsony közepes koncentrációban jelenhet meg a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. A nyári szezon közelettével bővült a balatoni hajóforgalom. A Bahart mától előidényi menetrendre váltott, így már mind a 16 személyhajó kikötőből indulnak járatok a Balatonon. Sűrűbben közlekednek a járatok a legforgalmasabb útvonalakon, és a menetrendbe bekapcsolódott Balatonszemes, Alsóörs és Balatonalmádi is. Naponta járnak a hajók többek között a Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, a Fonyód, Badacsony, valamint a Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle útvonalon. Az éjszaka folyamán tovább csökken a felhőzet, reggelre pedig országszerte kiderül az ég. Helyenként pára és kötfoltok képződhetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban napos idő várható, elszórtan záporok, néhol akár egy-egy zivatar is kialakulhat. Délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn is marad a kellemes nyárias idő, a leghidegebb órákban 10 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsok pedig 26 és 31 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét mindenkinek, ez már a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának második órája. Ahogy szoktam mondani, velünk van a Forever Young életérzés. Kívánok mindenkinek kellemes rádióhallgatást, hozzuk minden idők legnagyobb dalait. Ez

Jókorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Minden évben elhatározom, hogy kevesebbet fogok külföldre menni, fellépni, nem csak azért, mert bármiért nem szeretnék ott lenni, vagy nem érezném jól magam bármelyik fellépésen, hanem ilyenkor mindig távol vagyok a hazától, távol vagyok a kollégáktól. Egy este általában több fellépésem szokott lenni, nyilván ez külföldön nehezebben kivitelezhető, de most sikerült egy nagyon jó pillanatot elkapnunk, ugyanis Münchenbe szólított a jó sorsom tegnap este, és már itt vagyok Magyarországon. Szóval tegnap Münchenben volt egy fantasztikus buli. Nagyon szerettem a lelkét, a hangulatát azoknak a rendezvényeknek, ahol olyan magyaroknak játszhatok, akik esetleg nem minden nap tudnak magyar buliba menni, vagy magyar zenét hallgatni, vagy egyszerűen az idejük, vagy a munkájuk nem engedi, és talán ott még nagyobbat, kétszer-háromszor nagyobbat üt egy-egy magyar dal, egy-egy magyar érzés. Úgyhogy köszönöm szépen a vendéglátóknak, hogy ott lettünk, és már is megkaptuk a meghívót Chris Rudival, ősszel folytatjuk, nem is egy, hanem két helyszínen München körül, úgyhogy várom a pillanatot, hogy eljöjjön, és köszönöm szépen mindenkinek, és hát a ma este se lesz unalmas, mert mindjárt három helyszín vár bennünket, de most itt a rádióban megy tovább a Fergetek Party, kívánok mindenkinek kellemes rádióhallgatást. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, maradjanak velünk!

0: Autó Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai második órája. Mindjárt 10 óra van, és hozom a legnagyobb nótákat, és a következő óra is mixben érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A nagy nemzetközi hitelminősítők bizalmat szavaztak Magyarországnak. Futógála lesz csak nőknek, holnap a fővárosban egyre melegebb időre kell készülni. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Bizalmat szavaztak Magyarországnak a nagy hitelminősítők. Mindhárom vezető nemzetközi hitelminősítő változatlanul hagyta az ország besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez azt jelzi, hogy a piacok és a szakmai szervezetek bizalmat látnak a jelenlegi gazdaságpolitikai irányban. A tárca vezető a közösségi oldalán azt írta, a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings egymást követő hetekben hozta nyilvánosságra döntését. A miniszter kiemelte, a hitelminősítőkkel folytatott egyeztetéseken bemutat a költségvetés stabilizálását célzó intézkedéseket, valamint az uniós forrásokról született megállapodást. Új országos főépítészt nevezett ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében Szemere is a mulátja el ezt a feladatot. A szakember május végén kapott államtitkári megbízást az építészet és a magas építés területén. Szemere is a korábban az új közlekedési múzeum projektjén dolgozott, emellett több városfejlesztési és építészeti kezdeményezésben is meghatározó szerepet vállalt. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányterméket vont ki a fekete piacról a NAV egy nagyszabású akcióban. A pénzügyi nyomozók hónapokig figyelték a szervezetten működő csoportot, amely cigarettát és dohányt raktározott, majd terített volna Magyarországon. A rajtaütés során 9 Pest vármegyei helyszínen csaptak le a hatóságok, több mint 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió doboz cigaretta gyártásához elegendő anyagot foglaltak le. A műveletben 100 szakember és a NAV különleges egysége is részt vett. 3 férfit, köztük egy ukrán kamionsofőrt vettek őrizetbe, a bíróság pedig már elrendelte letartóztatásukat. Több ezer nő 20 futócipőt holnap Budapesten, a Városliget ad otthont a 31. Aldi női futógálának. Magyarország egyetlen női szabadidő sport eseményére az ország minden részéből érkeznek résztvevők. A szervezők szerint több száz településről regisztráltak indulókat. A rendezvény központja a Városliget lesz, a hosszabb távok pedig a Hősök teréről rajtolnak, és az Andrássy úton vezetnek végig. Reggelre szinte országszerte kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Holnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat esetleg egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak majd. Hétfőn hajnalban a leghidegebb órákban 10 és 17 fok körül alakulnak a csúcsok. Délután 26-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és Petró kollégám és barátom mixét fogjuk hallgatni. Időről időre, bár nem túl sűrűn, vendég DJ-k is jönnek hozzánk, egy kiváló lemezlovas Eger és környékéről. Tartsanak!

DJ Petro mixét hallhattuk itt a Retro Rádióban. Mindig megkérem a kollégát, akit bemutatunk, mert én úgy érzem, hogy nekem kötelességem itt a Retro Rádióban a kollégákat, a szcénát, tehát a retro világot, a retro világban mozgó előadókat, énekeseket, DJ-ket, műsorvezetőket segíteni, hiszen egy nagy felület itt a Retro Rádióban, és mi egy közösség vagyunk önökkel és a kollégáimmal együtt. Szóval Petrót nehéz lenne helyben behatárolni, mert Gyöngyös, Eger is ott a környékben nagyon sok helyszínen lép fel, sőt, nem ritka, hogy az ország más területein is vendéglemezlovasként dolgozik. Kiváló mixeket készít, remélem önök is élvezik ezt a kiváló hangzást, és ha bárkinek ötlete van, hogy kinek nem mutattuk még be a mixét, ki lenne az a retro DJ, akit hallani szeretnének itt a Retro Rádióban, tegyenek erre is javaslatot. A DJ Dominikus Fergetek Party oldalon mindezt megtehetik, aki pedig szeretne követni bennünket, ott erre is van lehetősége. Megtisztelő, és köszönöm szépen, ha így tesznek, de most menjünk tovább, ez a Fergetek Party, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és sajnos ez az óra is lassan a végéhez ér. Nagyon sok érdekesség volt itt a múlt héten, megérkeztek a magyar válogatott labdarúgók is Telkibe, és hát meg is mutatták vadonatúj szereléseiket. Szokásához Siemens Oroszlai Dominik megint virított egy nagyot, egy bőszabású fehér rövidnadrágban, fekete bőr félcipőben, kicsit úgy a francia forradalom béli félcipőre emlékeztetett. A viselet, napszemüveg és egy sok millió forint érték luxus táskát viselt. Szokatlan összeállítás, kétségtelen tény. Roland kollégámat is megihlette, és oda applikálta a fejemet ebbe a felszerelésbe, és érdekes módon hallgatóink egy része azt hitte, hogy ez valóban én felvettem ezt a ruhát Szoboszlai iránti tiszteletből. Egyébként nagyon tisztelem, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzáad a magyar futballhoz. Azt is gondolom, hogy példakép a gyerekeknek, és amikor a gyermek nem az utcát járja, nem tiltott szerek után vágyakozik, hanem sportol, céljai vannak, szeretne ő is egy Szoboszlai Dominik lenni, akkor ez össztársadalmilag is egy nagyon fontos ügy, de most ebben nem mennék ennél jobban bele, kétségtelen tény, hogy nagyon jól sikerült, amit Roli összeállított. Ha kinyitják a DJ Dominik plusz Fergetek Party oldalt, a Facebook oldalunkat, akkor ott megtalálják ezt a képet. Tényleg nagyon nagy sikere volt, több ezer hozzászólás és like érkezett a képpel kapcsolatban. Köszönjük szépen mindenkinek, aki elmondta magáit, volt, aki szerint borzasztó, mások szerint nagyon jól néz ki, megint mások tényleg elhitték, hogy felvettem ezt a ruhát, megint mások pedig azonnal levették, hogy az AI keze is benne van ebben a munkában. Rolinak egy társa egyébként az AI, ők ketten dolgoznak sok mindenen velünk kapcsolatban, de sajnos ez az irány, ha tetszik, ha nem, vagy nem tudom, sajnos-e, de az biztos, hogy ez az irány, és ez csak ennél sokkal, de sokkal nagyobb szerepet fog vállalni a jövőnkben. De most itt a Retrorádióban folytatódik a műsor, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, ez itt a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Party szól. Hozom ebben a 60 percben is a életérzést, mégpedig a Forever Young életérzést. Erről majd mesélek később, nagyon szeretik hallgatóink a dalt is, és az érzést.

0: Érkezett műsorunk utolsó órájának a közepe. Nagyjából ezen a ponton az utolsó megszólalásunk, mert hogy ez a műsor elsősorban a zenéről szól. Nagyon sok kollégám, lemezlovasok és zenészek jelzik, hogy szeretnének megszólalni itt a műsorban, és sajnos ez a műsor nem nagyon ad erre módot. Néhány vendéglemezlovas időnként lehetőséget kap, de összességében inkább a társadalom van lehetőség megszólalni azoknak a zenészeknek, akik önök kíváncsiak. De itt a Retro Rádióban is folytatódik tovább a Fergeteg Party, és egyébként még visszatérve erre a szokatlan viseletre, amelyet Szószeg Dominik megint felrobbantotta az internetet, hogy még rendőr egyenruhába is öltöztek, a válogatott csapatkapitánya pedig azt mondta, hogy jók vagytok, srácok. Hát én azt hiszem, hogy ez az ember nem csak a pályán, hanem pályán kívül is példakép lehet. De folytassuk a műsort, hiszen itt a Retro Rádióban muszáj a legjobb muzsikákat játszani, és én ennek a feladatnak eleget is teszek.
1: Sürke ház falakra, rá

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

volt a legtöbb Fergetek Pati című műsorának mai szombat esti kiadása. Bárkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és sajnos tényleg el kell, hogy köszönjünk egymástól. Holnap újra találkozunk, mert hogy 10 órától a Sztársávban várok mindenkit. Ha szeretnék meghallgatni ezeket a mixeket a Mixcloudon, ezek közül néhányat megtalálnak, és ajánlom is jó szeretettel és jó szívvel mindenkinek, hiszen nagyon sok munkánk van ebben a műsorban is, ezekben a mixekben, és persze a vendégmixeket is megtalálják. Rolinak és Attilának köszönöm, hogy a mai műsorban is közreműködtek. Önöknek kívánok kellemes estét, ahogy szoktam mondani, termékeny éjszakát, de holnap újra találkozunk. 10 órakor vár mindenkit a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik. Viszlát, és akkor holnap tali.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.